0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel egy kanapé.

0: térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Száguldó csillag, csak lenne

0: Csak jó zene.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sok a télek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új köztársasági elnököt választott az országgyűlés Baka András személyében. A demokrácia mélypontjának nevezte a Fidesz frakció Baka András köztársasági elnökké választását. Luxusfürdő is volt a családokért felelős államtitkárságon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, ma is rekkenő hőségre lehet majd számítani. A szerda piaci nap Nyíregyháza belterületén, a Tokaj úton jelentősebb forgalom, viszont több helyen sebességkorlátozás van a 38-as főútvonalon, elsőnek lakotelten belül, a Sátor utcáig, közvetlen a vasúti átjárótól, és városszerte tartanak a közműhelyi rájtások érintett a 4-es főútvonal a Kert utca, incédisor, ahol egy közműhálózatnak a korszerűsítését végezték tegnapi nap folyamán, és ma ismét folytatódnak a munkálatok. A Szántókovács János utcán is további útszükölettel számoljanak az arra közlekedők, és városon kívül több főútvonalon, így a 49-es számon felújítási munkálatokat végeznek, és az M3-as autópályán is további munkálatok Vásárosnemény irányába. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Új köztársasági elnököt választott az országgyűlés a keddi rendkívüli ülésén. A Tisza által jelölt Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét ültették az államfői székbe. A délutáni titkos szavazás és az eskütétel mellett számos fontos törvénymódosításról is döntöttek a képviselők, köztük a vényköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről, valamint több képviselő mentelmi jogáról. A rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontjának nevezte a Fidesz frakció Baka András keddi köztársasági elnökké választását. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem, mivel álláspontjuk szerint Sulyog Tamás megbizatásának megszüntetése törvénytelen volt, így az új elnök megválasztása is illegitim. Az ellenzéki frakció közleményében úgy értékelte, hogy Baka András személye alkalmatlan a nemzetegységének megtestesítésére. Luxusfürdővel és gardróbbal felszerelt irodát mutatott be videójában Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A felvételen a családokért felelős államtitkárság korábbi helyisége látható, amelyet korábban többek között Novák Katalin és Kondzs Zsófia is használt. A miniszter kritizálta a helyiség kialakítását, mivel szerinte a tárolóhelyek és az íróasztal nélküli csillárokkal és recepciós pulttal berendezett tér nem a tényleges munkavégzést, hanem a puszta reprezentációt szolgált. Az ellenőrzött játszóterek 37%-án tárt fel valamilyen jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az év első felében. A szakemberek közel 3000 játékot vizsgáltak meg a közterületi és intézményi helyszíneken, a hiányosságok miatt pedig 14 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság a balesetveszélyes eszközök használatát megtiltja, a tanév kezdetével pedig az óvodai és iskolai udvarok biztonságát is ellenőrzik majd. A Margit-szigeten rendezi meg augusztus 20-ai országos találkozóját a Tisza párt. Magyar Péter miniszterelnök médiaposztjában megerősítette, hogy a párt önkéntes hálózata, a Tisza-szigetek az államalapítás ünnepén a fővárosban gyűlik össze. A Tisza párt már 2024-ben is ezen a helyszínen tartotta meg az egésznapos családi és sportprogramokkal egybekötött rendezvényét. A hagyomány folytatása pedig azt jelzi, hogy a kormányon lévő párt továbbra is kiemelten számít a civil bázisára. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a lakossági energiafogyasztás csökkentése érdekében átfogó energetikai korszerűsítést és a rezsicsökkentés reformját javasolja. Tibor Dávid, a Masterplast alapító elnöke kiemelte, hogy az épületek megfelelő hőszigetelése az alapja a hővesztés megelőzésének. A szövetsége mellett egy idősávos villamos energiatarifa bevezetését szorgalmazza, amely napközben olcsóbb, míg a délutáni és esti csúcsidőszakban drágább áram biztosítana, arra ösztönözve a lakosságot, hogy a hűtést és az energiafogyasztást a nappali órákra időzítse. Hűtlen kezelés miatt rendelt el nyomozást a rendőrség a véglegestörlés.hu szolgáltatás kapcsán. A miniszterelnökség iratainak átvizsgálásakor derült ki, hogy 15 millió adattörlő kódért csaknem bruttó 40 milliárd forintot fizettek ki egy vállalkozónak. A feljelentés szerint a kifizetések függetlenek voltak a tényleges adattörlésektől. A kormány júliusi feljelentése nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen indított eljárást, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények gyanújával. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomagot. A szervezet ügyvivője szerint ugyanakkor a jó célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő feltételek biztosítása, így minden plusz feladathoz plusz időt és plusz forrást kell rendelni. A Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár által benyújtott Legyen élmény a tanulás című koncepció célja, hogy a tanítás élményszerűbbé váljon és jobban igazodjon a kis diákok életkori sajátosságaihoz. Módosított menetrend szerint közlekednek az Intercity vonatok augusztus 25-től augusztus 29-ig karbantartási munkálatok miatt. A MÁV személyszállítási ZRT tájékoztatása alapján egyes járatok terelt útvonalon járnak, így Budapest nyugati helyett Budapest keleti pályaudvarról indulnak, illetve odaérkeznek. Az érintett vonatok részletes listájáról és a pontos indulási időpontokról a vasúttársaság hivatalos felületein tájékozódhatnak az utasok. Éles parlamenti bírálatot kapott a kormány az ellenzéktől az energetikai válság kezelése miatt. Bóka János fideszes frakcióvezető szerint a kabinet csupán kommunikációs kérdésként tekintett a problémára, míg a KDNP-s Rétvári Bence úgy vélekedett, hogy a miniszterelnök félrevezette a közvéleményt a paksi blokkok leállításának lebegtetésével. A Mi Hazánk részéről Torockai László azt nehezményezte, hogy a kormány nem telepített mobil szivattyúkat és úszóműveket a Duna mélyebb szakaszaira a hűtés és az áramtermelés biztosítására. A kormány törvénymódosítással szigorítaná a megkülönböztető jelzések használatát a visszaélések kiszűrése érdekében. A jogszabály tervezet szerint a jövőben a védett személyek közül már csak a miniszterelnök, a belügyminiszter és a külügyminiszter utazhat kék lámpát használó szolgálati gépjárműben. A szigorítás a mentők, tűzoltók és rendőrök munkáját nem érinti, mint ahogy a sürgős hibaelhárítást végző járművek jogait sem. Pető Attila közlekedési szakoktató hangsúlyozta, hogy a kressz alapvető szabályai nem változnak, a szirénázó autóknak továbbra is minden esetben elsőbséget kell biztosítani. Újra termel a paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája, miután a Duna vízszintje 19 cm-rel emelkedett az egy héttel ezelőtti mélypontjához képest. A kedvező vízállásnak köszönhetően megkezdődhetett az egységes visszakapcsolása a hálózatra. A miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában kiemelte, hogy a lakossági és intézményi összefogás hatására 10%-kal csökkent az országos energiafogyasztás. Jelentősen olcsóbb lett a villanyautók és a hibridek kötelező gépjármű felelősségbiztosítása a hagyományos benzin- és dízelüzemű járművekhez képest. A Netrix elemzése alapján az elektromos modellek kötelező biztosítási átlagdíja 52 és 54 ezer forint között alakul, miközben a hagyományos hajtásláncú autóknál 59 ezer forint körül mozog. A kaszkó díjaknál ugyanakkor a magasabb vételár és a drágább javítási költségek miatt továbbra is a villanyautók jelentik a költségesebb kategóriát, ahol az éves átlagdíj eléri a 200 és 260 ezer forint közötti összeget. Parlamenti megemlékezést tartottak a roma holokauszt áldozatainak emlékére, amelyen a Tisza párt felhívására a képviselők néma felállással adóztak az áldozatok előtt. A Mi Hazánk frakciója ugyanakkor ülve maradt, amit Torockai László frakcióvezető azzal indokolt, hogy álláspontjuk szerint házszabálysértés történt a megemlékezés során. Magyar Péter miniszterelnök döbbenetesnek nevezte a politikai alakulat eljárását, míg Tarz Zoltán miniszter a gyűlölet elleni határozott fellépés és a történelmi sérülések feldolgozásának fontosságát hangsúlyozta. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondosóra program ügyében. A parlamenti bejelentéssel egyidejűleg azonnali hatállyal felmentették a projektet lebonyolító kormányzati szolgáltató központ ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A büntetőeljárás kezdeményezésével párhuzamosan a társaság vezetésének több más tagját is felállították pozíciójából. A Ferencváros elnöke Kubatov Gábor egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt egy szurkolói rendezvényen, hogy a Fradi város projektre kapott 25 milliárd forintos állami támogatás utolsó fillérig a klubnál maradt. A sportlétesítmény ugyan nem épült meg, de a forrásból többek között napelemparkot alakítottak ki, a jogi keretek módosításával pedig a pénz felhasználása szabályos volt. A klubelnök kijelentette, hogy nyugodtan áll az üggyel kapcsolatban indult rendőrségi és minisztériumi vizsgálat. Meghívásos alapon titkos levelekkel lehetett hozzáférni a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásaihoz. Erről beszélt a Somogy vármegyei őrtilos polgármesterének fia Kelei Kornél. Az általa vezetett egyesület 30 millió forintot kapott abból az NKA keretből, amelynek szabálytalan elosztás és hűtlen kezelés gyanúja miatt júniusban letartóztatták Bús Balást, a szervezet volt alelnökét. Az üggyel összefüggésben már 7 embert tartóztattak le a hatóságok, miközben az érintett településen lakosság arányosan rekordösszegű támogatás landolt. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Janza Benedek, az élő környezetért felelős minisztérium főosztályvezetője, akit a tárca saját halottjának tekint. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a fiatal szakember egy augusztus 5-én történt óbudai közlekedési balesetben vesztette életét, amikor egy autós frontálisan ütközött vele. A minisztérium teljes körű támogatásáról biztosította a gyászoló családot. Újabb feltételeket szabott Irán az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros megnyitásához a Nemzetbiztonsági Tanács közleménye szerint. Teherán a háborús fenyegetések és a szankciók megszüntetése mellett az amerikai csapatok kivonását, a kikötői blokkád feloldását és teljes körű jóvátétel megfizetését követeli. Az iráni vezetés hangsúlyozta, hogy nem áll el a feltételektől, Washington egyelőre nem reagált az ügyben. Továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon, Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint. Az MNB podcastben kiemelte, hogy az árstabilitás a fenntartható gazdasági növekedés alapfeltétele, és az euró bevezetés feltételeinek teljesítése a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Az alelnök a kibercsalások elleni küzdelemről is beszélt, ahol kiemelte, hogy egyes típusoknál 41%-kal csökkent a banki átutalások érintő visszaélések száma. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a budapesti rendőr főkapitányság, miután a gyanú szerint több embert is bedrogozhattak a Sebestyén Balázs szombati DJ showján a Sziget Fesztiválon. A rendőrség már több tanút kihallgatott az ügyben, a szervezők elítélték a történteket és teljes együttműködést ígértek a hatóságoknak, miközben az országos mentőszolgálat is vizsgálatot indított a kiérkező mentők állítólagos lekezelő magatartása miatt. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjeinek elindítását jelentette be Vitézi Dávid közlekedési miniszter a vonatkozó kormányhatározat megjelenése után. A 10 éves 3550 milliárd forintos program keretében kiemelt figyelmet kap a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, a debreceni főpályaudvar felújításának előkészítése, valamint a miskolci vonal sebesség fejlesztése. A fejlesztések része továbbá a fővárosi kötött pályás hálózat megújítása, új intercity szerelvények beszerzése és a regionális vonalak fejlesztése is. A csillagászat iránt érdeklődők az év egyik leglátványosabb éjszakájára készülhetnek, ugyanis augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj. A fényszennyezéstől mentes területeken óránként akár 70-90 szabad szemmel is látható meteor villanhat fel a keleti égbolton. A megfigyelést a hold sem zavarja majd, emellett különleges bolygó együttállásokat és egy naplementekor megfigyelhető részleges napfogyatkozást is láthatnak az eget kémlelők. Új levelű békafajt fedeztek fel kutatók kosztarikai kávéültetvényeken. A legfeljebb 4 cm-es zöld-barna pöttyös kétéltű nem kávébogyókkal, hanem a cserjéken található apró rovarokkal táplálkozik, miközben az ültetvények árnyékos és nedves mikroklímáját használja élőhelyéül. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a kávétermesztésben használt növényvédőszerek és mérgek komoly veszélyt jelentenek az új faj fennmaradására és fejlődésére. Egy 430 millió fontos tenger alatti áramkábel nyomvonalát kellett áttervezni Walesben a Harry Potter rajongók tiltakozása miatt. A Nagy-Britanniát és Írországot összekötő vezeték eredetileg Dubby a kitalált házimanó filmbéli sírhelyén haladt volna keresztül, ám a projektvezetőhöz beérkezett több száz panasz miatt végül kikerülték az emlékhelyet. A módosított útvonal így elkerülte a rajongói zarándok helyet, cserében viszont valódi bronzkori leletek közelében fut.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A 2013-14-es évad óta egyetlen szövetségi TAO program elszámolását sem sikerült lezárnia a Magyar Labdarúgó Szövetségnek és a sportért felelős államtitkárságnak. A tét több mint 106 milliárd forint, ráadásul a két szervezet között több ponton is ellentmondásos adatok szerepelnek, a hiánypótlások és a dokumentumok benyújtásáról. Bár az elszámolások elhúzódása nem jelent automatikusan szabálytalanságot, az adatok tartós elszámolási viták jelenlétére utalnak a felek között. A kialakult helyzet azért is figyelemre méltó, mert az MLS mintegy 1000 hazai labdarúgó klub esetében maga látja el az ellenőrző feladatokat. Két magyar kalapácsvető is bejutott a birminghami atlétikai Európa bajnokság döntőjébe a hétfői nyitónapon. Halász Bence a papírformának megfelelően mindössze egyetlen dobással biztosította a helyét a fináléban, míg Szabados Ármin 77,8 méteres jó kezdésével az összesített 6. helyen kvalifikálta magát. A döntőben a szám valamennyi esélyese jelen lesz. Külföldre igazolhat Gruber Zsombor, a Ferencváros háromszoros válogatott támadója. A 21 éves csatár piaci értékét 1,5 millió euróra becsülik, így a zöldfehérek több mint 500 millió forintot is kasszálhatnak az eladásából. Mivel a játékos nem élvez alapemberi státuszt Borbély Balázs vezetőedzőnél, a klub nyitott az eladására, ráadásul kizárólag nemzetközi átigazolásban gondolkodnak. Az FTC szurkolói már a lehetséges utódot is megtalálták a paksi Szalai Gábor személyében. Térségünkben szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, sokfelé élénk északkeleten erős lökések kísérik majd az északi északkeleti szelet. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Szóval valamilyen ortopéd orvosra van szükség, nem, gyógytornászra.
2: Mutatta nekem az egyik masszőr például, hogy ha így állok, csipőre teszem a kezem, a másik kezemmel meg így hátrafelé nyomom a kezem talán, és ezt meg vissza, akkor kiroppan a vállad, és akkor ki recseg, ropog. Nem mertem megcsinálni, mert félek, hogy kiugrik.
1: Segítsek?
2: Nem, inkább nem. Tehát mondta, ő is ezt kérdezte. Na, csinálja? Mondtam, nem.
1: Webbetek percenket hallottátok? Nektek is igen. Van valami hasonlótok, akkor jelezzétek.
2: Várjuk a hozzászólásokat. Elsősorban férfiaktól 40 pluszosok írhatnak, akiknek fáj a bal válluk.
1: Várjál, Évától
2: Színes
1: kaptunk.
2: Már mindjárt ír majd nekünk, mert biztos ő is már szenved ezzel a
1: problémával. Várjál, Évától kaptunk egyébként egy fotót, ezen van egy potencia növelő gél. Ne hülyéskedek.
2: És azt kenjem a bal vállamra?
1: Igen.
2: És mi lesz? Akkor fel tudom emelni a kezem?
1: Ez egy borsmentaolajjal összekevert gél.
2: Köszönjük Évának. Akkor ezt gyorsan majd megnézem, hogy mi ez.
1: Hát az a baj egyébként ezzel is, hogy az ember addig meddig teszteli, hogy végül már elfárad a válla ebben, és helyre jön.
2: Igen. Vettem ezt a kínai csodatapaszt.
1: Tigris tapaszt?
2: Tigris tapaszt, igen.
1: Az jó, de az csak ideig óráig.
2: Mindenki ezt mondja, hogy jó. Hát egy dolgot elértem, hogy egyedül maradtam a lakásba, mert minden családtagom elmenekült, mert fájt a fejük tőle, tehát annyira. Utána már próbáltam, hogy ilyen fóliát teszek rá, vagy valamit, de az se segített.
1: Viszont, hogyha bekened a vállad, akkor vegyél be fokhagymát is. Biztos, hogy biztos.
2: Akkor a vállód legyen kövér. Igen, vettem ezt a kínai olajat, nem tudom, hogy az is ilyen mentolos, erős mentolos, akármit csepegtetni kell.
1: Szerintem először gyulladás csökkentő. Jó, megadom az orvosom számát, amúgy azt írja Éva, hogy ez a tehintőgykrém.
2: Akkor ez, hát azon van. Az van nekem. Mm. Igen.
1: Van is ráadásul eladó.
2: Nem, jó egyébként, működik. Tehát tényleg én
1: kenegesed.
2: Más derékfájásra, ilyesmire. Hát az volt a csúcs. Mentem egyszer orvos az ultrahangra. Hasi ultrahang volt, doktor úr így fölém hajolt, és akkor így mondja, hogy egyébként vizsgálat, nem lát semmit, stb. De láttam, hogy a fura tartása van, és mondja az asszisztensnek, annyira fáj a derekam, minden bajom van, és hát most már valamit majd el kéne mennem orvoshoz. Én meg ott, mint beteg feküdtem, és ennyit mondom, tehéntőgykrém. Igen? És erre megszólalt az asszisztens, nálam is használ, nem mondom, ilyen jó, hogy jöttem. Tehát így...
1: Én erről látok egy reklámfilmet magam előtt.
2: Nem, hanem
1: hogy a páciens mondja.
2: Én kvázi betegként mentem oda, és a végén én diagnosztizáltam az orvost. Igen. És akkor adtam neki tanácsot. Hát remélem, hogy használt neki. Nekem most még csak 2 napja próbálkozom ezzel, meg most már mindennel, most már ezek a tapaszokkal is. Hát előbb-utóbb valami csak használ.
1: Na hát köszönjük Évának egyébként a jó tanácsokat, közben folyamatosan írja, hogy mit kellene tennünk. Köszönjük a türelmet a fiatalabb hallgatóinknak is, akik végighallgatták, hogy a boomerek nyavajognak.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy forradalmi újdonsággal készültem, ami lehet, hogy csak nekünk új itt Európa szívében magyaroknak, de egy forradalmi változás történhet az útépítésben. Jelenleg is egyébként ugye a vétel körzetünkben több helyen aszfaltozás van, nagyfelületi kátyúzás, útjavítás, rekonstrukció és az ezzel kapcsolatos dolgok, de még mindig a régi szabványoknak megfelelően működik az aszfaltozás, amiről fogalmam sincs. Tehát, hogy azért tegyük hozzá, hogy nem tudom, hogy mi a folyamat.
2: Akkor elmondom neked röviden, egy ilyen fekete valamit így, ami kőolaj meg kőkeveréke, leöntik, igen, elsimítják, megszilárdul,
1: kész. Felírom közben, mi a recept? Okay. Szóval, ja, és végkét.
2: Igen, ne felejtsd, igen, lapát kell hozzá, amivel azt kicsit mondja, megütögeted.
1: De várjál, meg kettő kell, mert az egyikre támaszkodsz.
2: Igen.
1: Ne, két lapát.
2: Igen, még két kolléga, aki nézi.
1: Két lapátfeli kolléga.
2: Nem, egyébként ez úgy működik tényleg, hogy így leterítik, jön egy úthenger, Józsi bácsi az úthengeres, ha, és akkor végigmegy rajta, elsimítja, kész.
1: Be a sütőbe, 180 fok.
2: Vársz egy kicsit, amíg, igen, megszilárdul, egyébként az folyamatosan szilárdul, tehát én amikor előttünk aszfaltoztak, én teljesen pánikban voltam esve, mert hogy végre évtizedek óta megkaptuk az aszfaltozott utat, jaj de szép, jaj de jó, majd jött egy teherautós, aki úgy gondolta, hogy pont ott fordul meg abban a kereszteződésben, és ilyen, hát félig így a felső réteget azt így leisszette azzal a mozdulattal, és mondom, hogy lehet egy ilyen sima aszfaltot egy nap alatt tönkretenni. Kijöttek, megnézték, helyreállították, mondták, hogy oké, nincs ezzel semmi gond. Csak én meg aggódtam, mondom, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy végre aszfaltos út, de már is elrontják.
1: Már is nyomvágyus lett.
2: Igen, de aztán ez egy pár nap és megszilárdult. Úgyhogy most már tudod, hogy készül az aszfalt.
1: Na, szóval a forró valamit belöntik valahova, és igen, utána valamivel lenyomják, és kész az aszfalt.
2: Okay. Így van, valakik.
1: Okay. Jó, akkor mondok egy olyat, ami forradalmi lehet. A sivatagban rengeteg homok van, nem tudtak vele mit kezdeni. Egyelőre egyébként nagyon úgy tűnt az elmúlt nagyon hosszú időben, hogy építkezésre teljes mértékben lehetetlen, alkalmatlan ez a porszerű anyag. Most viszont kiderült, hogy mégiscsak jó lehet, szóval leginkább egyébként sivatagi közelségben található városokban, országokban fogják egyébként legelőször majd ezt kipróbálni. Most azt csinálják vele, hogy ezeket a gömbölyű szemcséket, amit homoknak nevezünk, egységesebb, szögletesebb határú szemcsékké alakítják, és így válik alkalmassá útépítéshez.
2: Micsoda?
1: Képzeld
2: el! Porszemcsiszoló? Ez aztán sziszifuszi munka.
1: Tehát azt hiszem, de boxkesztyűben.
2: Leülsz, és akkor azt mondja, na tessék, itt egy marékhomok. Tessék csiszolgatni, de délután szépen lemérjük majd.
1: De ez az évi kvóta, ez a marékhomok.
2: Ó, hát ez rosszabb, mint hamupipőkének a lencse válogatás.
1: Annyi, hogy legyen melletted egy pszichológus, meg egy szemész. Mind a kettőre szükséged ez.
2: Tudod, és akkor itt ott ülnek sorba az emberek a sivatagba, mindenki így
1: egyesével.
2: Igen, és most mennem kell egy másik porszemet.
1: És akkor lenne külön erre egy ember, aki meg még ellenőrzi is.
2: Tehát a térkő helyett akkor mostantól ilyen szögletesen csiszolt porszemek lesznek.
1: Igen, na jó. A viccet félretéve.
2: Nagyobb, ezek gondolom ilyen összeállt homok.
1: Speciális kötőanyaggal érik el, illetve magas hőnek és nyomásnak teszik ki. Na,
2: most ez történik majd. Bocsáss meg, láttad már azt a videót? Most, amikor áll a hölgy a tengerparton, és mondja, hogy na fény, homok, mi kell még? Majd jön a férj, egy kis cement. Igen. Mondja, hogy na fény, tenger, víz, mi kell még?
1: Tényleg csak cement.
2: Egy kis cement.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A motorosoknak mindig tanítják, a legtöbb baleset abból van, hogy,
2: hogy eléd
1: fordulnak. Igen, és hogy erre mondta azt motoros szakértő, például Szász Károly is, hogy, hogy ez a leggyakoribb ok, erre kell felkészülni, és ezt nem tudod máshol elsajátítani, mint vezetéstechnikai tréningeken, mert nyilván ezt az úton nem tudod gyakorolni, hogy most hirtelen elém ugrik valaki. Mit csinál egy átlagember ilyenkor? Behúzza a féket. És azonnal satúfék, autóval is. És hiába van ABS, meg ilyesmi, gyakorlatilag várod a csodát, hogy ne csapódj bele, aztán vagy megtörténik, vagy nem. Szóval próbáljunk már meg egy picit vigyázni egymásra, meg legyünk előzékenyek. Ez tényleg egy pozitív példa volt, amit én ma láttam, hogy mindenki próbált és ment. Néha abból adódik probléma, hogy, hogy kezdő sofőröknél nagyon sokszor nem tudják, hogy mit csináljak. És akkor így látszik, hogy inkább megállok. Az a legbiztosabb, és akkor...
2: Hát az út közepén állsz.
1: Igen, és majd elmegy valahogy, vagy, vagy valami. Nem, az a legjobb, ha valahogy félre tudunk húzódni.
2: Igen, és általában ugye középen szoktak helyet biztosítani.
1: Sok helyen egyébként.
2: Mentőnek, tűzoltónak. Tehát ahol két sáv van, párhuzamosan halad, ott én úgy tudom legalábbis, hogy a belső balra húzódik, a szélső jobbra húzódik, és akkor a kettő közt. De nem mindig van annyi hely. Nyilván lendületes mentőautóval. Azzal baj, bár.
1: Na jó. Igen, de képzeld el, csak igen, hogy azért vidámabban zárjuk ezt a beszélgetést. Volt ismerősöm, akit mentőautóval vittek át a debreceni klinikára. És mondták, hogy egy vérrög került a szervezetébe, uh-huh, és hát emiatt agyvérzés, stroke, bármi gyanú. Mondtam, hogy vidámabb történet lesz.
2: Már nagyon várom.
1: Száguldott a mentőautó. Volt néhány szakaszott Pallak környékén, akkor még nem volt ilyen sima az út, ami döcögősebb volt, és hát ott a döcögős úton, ahogy átsuhant a mentőautó, mire megérkeztek, nem találták a vérrögöt. Tehát, hogy így mondták, hogy hát lehet, hogy volt, de most már nincs.
2: Van egy haverom, Veseköve van. Melyik utcán terejük?
1: Úgyhogy mi megoldjuk a kettőt együtt, hogy tulajdonképpen ilyen útszakaszok lennének kijelölve, tudod, és így bemész a kórház területére, be se kell hajtani, csak a mentőautó, és jelágaznának azok Veseköve-sek balra, stroke egyenes,
2: különböző. Macskakövesek jobbra.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Párbeszédet, átláthatóságot és a jogállam helyreállítását ígérte székfoglalójában az új köztársasági elnök. Nagyobb szakmai önállóságot kaphatnak a tankerületi iskolák. Nullára csökkent a receptre kapható gyógyszerek áfája. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Letette a hivatali esküdtől Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A parlamentben mondott székfoglaló beszédében az államfő hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, a politikai változás pedig nem jelentheti azt, hogy mostantól másoknak kellene félniük. Baka András kiemelte, ha a társadalom mélyen megosztott, ezért valódi szembenézésre, az ellenőrizhető demokratikus kormányzás helyreállítására és a közvagyon átlátható kezelésére van szükség. Az új köztársasági elnök feladatának tekinti a nemzeti egység megőrzését, a külpolitika támogatását, valamint egy olyan új, társadalmi egyensúlyon alapuló alkotmány megteremtését, amelyet minden magyar a sajátjának érezhet. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés. A parlament 145 igen szavazattal fogadta el a kormányzati javaslatot, amely a tankerületi fenntartású iskolák szervezeti és szakmai önállóságát erősíteni. A változások között szerepel, hogy eltörlik a köznevelésben dolgozók szabad sztrájkjogát korlátozó korábbi akadályokat, és bővül az iskolaigazgatók munkáltatói jogköre is. A jogszabály pontosítja azt is, hogy milyen jogai vannak a nevelőtestületeknek az igazgatói pályázatok során. Emellett megszűnik az a korábbi szabály, amely szerint szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral lehetett egyeztetni. Módosította az egészségügyi adatkezelés szabályait az országgyűlés a várandós nők és a magzatok védelmében. Az elfogadott törvény szerint a jövőben a kismamák szifilisz tesztjének eredményét az őket kezelő orvosok és védőnők akkor is megismerhetik, ha a várandós korábban korlátozta egészségügyi adatainak hozzáférhetőségét. A változás célja, hogy egy fertőzött kismama se vesszen el az ellátórendszerből, és időben megkaphassa a szükséges antibiotikumos kezelést. A parlamenti indoklás szerint az elmúlt években jelentősen nőtt ugyanis a szifiliszes megbetegedések száma hazánkban. Tavaly egyébként 2467 esetet jelentettek, idén júliusig pedig már 1367 fertőzést regisztráltak. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, erről döntött az országgyűlés. Az elfogadott törvénymódosítás értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája a jelenlegi 5%-ról nullára csökken. Az intézkedés a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. A kormány szerint a változás elsősorban a rendszeres gyógyszert szedők és az alacsonyabb jövedelműek kiadásait mérsékelheti. Kizárták az Opusztitás áramhálózati ZRT-t két uniós finanszírozású hálózatfejlesztési pályázatból is. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága azért vonta vissza a korábbi támogatási döntést, mert a vállalat az indoklás szerint nem felel meg az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A döntés érinti a villamosenergia hálózat fejlesztésére, valamint az okosmérők beszerzésére és telepítésére kiírt RRF programokat is. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte. Tudomásul veszi a döntést, ugyanakkor más finanszírozási eszközökkel igyekeznek elérni, hogy az Opusztitás szolgáltatási területén fekvő települések ne maradjanak ki a szükséges energetikai fejlesztésekből.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma egy hideg front mögött napos, kellemesebb nyári idő várható, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél többfelé élénk időnként erős lehet, délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem. Félelem, vagy na ebből baj lesz?
2: Türelem. Jaj, ebből baj lesz.
1: Igen. Az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy könyökkel és nyomkodja a telefon.
2: Hát valahogy el kell ütni
3: az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni túrórudit venni.
2: Na, az enyém meg reggelizett, haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig meg reggelizek.
1: Nekem meg fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit,
2: hát valakit mindig az első utam még a gyakorlatilag alig tanultam meg vezetni, tehát még csak rutinpályán mentünk, és akkor hívták CB rádió, hogy betörtek a nyaralójába, itt a közelben valami kis tanyán volt nyaraló, és azonnal menjen ki, mert a rendőrség már ott van.
1: Még a kék villogót is kiraktam.
2: És azt mondta, hogy jó, nem cserélünk helyet, mert nincs arra idő, gyorsan menjünk kifelé. Na hát én mi mazsola módon szépen 60-nal, ahogy azt illik országúton, egyszer csak azt éreztem, hogy a gázpedál a talpamon, és sose érünk oda, na gyerünk, amúgy nagyon jó oktatóm volt.
3: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutinpályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni, azt láttam,
2: neked
3: hogy valaki
2: volt
3: az...
2: ilyen rutinpályás vizsga
3: külön? Idős vagyok, igen.
1: Idős.
3: Igen, felnőttem hozzátok.
1: Az kemény.
3: Egyébként itt beszélünk arról, hogy mi a szitu a tanulókkal, és mi van velünk. Autósokkal, hát akiket atrocitás ér.
1: Na végre valaki az én nevemben is beszél.
3: De ne, megint félreértesz, nem hallgat végig. Nem a te neved. Hát például velem volt egy olyan szitu, hogy mentem Nyíregyházán az Orosi úton, és egyébként senki nem volt a közelemben, aztán ott lett egy baleset, úgyhogy át kellett kanyarodnom a másik sávban, a mindegy.
2: Senki nem volt, de lett egy baleset.
3: És, de azt nem én okoztam, de az a lényeg, hogy felbukkant egy tanulóvezető autó. Igen? És akkor jött a dudálás, meg minden, én kiraktam az elakadásjelző, bocsánat, ugye az azt jelenti, majd a piros lámpánál odajött az oktató, és elkezdett nekem ágaskodni oldalról, hogy hát tudja, mit csinált, mondom, elnézést. Jó, erre figyeljünk oda legközelebb, jó? Jó? És...
1: De mit csináltál?
2: Semmi, de hát ez már az oktatási része.
3: De hogy, ezt tanítani kell, hogy igen, így kell oda menni,
2: hogy hogyan kell kiszállni, hogyan kell elmondani a intelligensen a másiknak.
1: Hogyan megyük ki az autóból?
3: Persze. Engem miért nem tanítottak meg erre? Nem is értem amúgy. És akkor tudod, ott áll a nagy darab pasas, ott magyaráz nekem, én ott ülök ártatlanul.
1: Na jó, de mi volt, szerintem mi volt a baj? Hát te csak kiraktál egy
3: gyereket. Átsoroltam, viszont ő nagyon közel volt, hát én meg beraktam oda az autót. Na. De egyébként meg úgy voltam, hogy ha összetöröm, akkor most majd kifizetjük, hát nem?
2: Ez is egy felfogás. Tehát ez a nem érdekel, beférek én oda. Nem fértem, mert na nem baj. Tehát igaz, hogy ő ebből él a tanuló autójában. Aztán, amíg javítják hónap,
1: na, az ilyen nők miatt szállsz ki az autóból.
2: Az biztos.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Amúgy volt már ilyen nyaralóhely, ahol én csak húzatot kaptam. És már nem úgy
2: ne húzatot. Itt
1: volt az ablak, de igen, és akkor megkérdeztem, hogy elnézést.
2: Vagy milyen, van még egy másfajta húzat szilából.
1: Olyan meleg van, és nincs klíma, hogy eddig még senki nem igényelte. Én meg csodálkoztam, mondom, nem, de nem is húzatot, tudod mit, lepedőt. Tehát adtak még egy lepedőt, hogy azzal takarózzak. Mondjuk az nem volt egy ilyen vékony lepedő, de hát, na, és mondták, hogy nekik is egyszerűen nem kell akkor húzatot húzgálni, meg stb. És tényleg igazuk volt, mert elég volt.
2: Egyébként én is jártam már így. Egyszer egy átmulatott éjszaka után egy régi havernél aludtam, már reggel értünk oda hozzá, és kinyitotta az ablakot, mert neki mindig meleg volt, de annyira nem volt kint meleg, és ő el is aludt úgy, ahogy volt. Igen, ám csak nekem elfelejtett kikészíteni mondjuk takarót, és hát mit találtam ott? Egy nagy párna húzatot, abba bújtam bele. Hát a nagy párna húzatba.
1: Elfértél ilyen
2: magzatpózban? Igen, mert éreztem, hogy itt azért kicsikét csípa. De kiderült egyébként, hogy belefér.
1: Jó,
2: egy
1: hogy nem gombolták be a végén. Behúzták volna a cicát.
2: Igen, és tesznek az ágynemű tartóba.
1: Igen, Gabika hova? Nem tudom, én reggel nem láttam.
2: Nem tudom, de az ágynemű tartóba vinnyog valami.
1: Beágyassza be.
2: Biztos, hogy egy macska szaladta meg itt. És néha egyébként az a legjobb, hogyha ezt szem előtt teszed, mert hát senki nem fogja megszólni.
1: Senki.
2: Ha most én elkezdenék babrálni egy autót, hát fényes nappal, és azt gondolják, hogy az az én autóm.
1: Igen. Igen, ez tényleg így van, hogy nem volt ez az elején rossz gondolat, ez a visító riasztó, de ma már fel se kapja senki a fejét rá, hogy most egy autónak
2: de
1: is
2: igen,
1: a riasztója.
2: De igen, és legfeljebb azért, mert annyira idegesítő, hogy azt mondod a másiknak, lobd már el, csak vidd már innen, mert rohadt hangos.
1: Meséltem neked, amikor egyszer az egyik bevásárló központban szólt a riasztóm, és hívtam az egyik ilyen riasztó szerelő ismerősömet, aki tudtam, hogy ért hozzá, és mondtam, hogy Laci, segíts, könyörgöm, mert itt állok, nem tudom elindítani az autót, mert blokkolja az indítást is, stb. Hogy mit csináljak? Mondtam, hogy milyen típusú autó, jó, baloldalt.
2: De folyamatosan vinnyogott.
1: Senki oda nem jött. Mondta, hogy baloldalt lent a kuplunk pedál mellett, lett a műanyag burkolatot, bonts le, majd hív vissza meg, vagy mert ott van, hogy milyen riasztó. Azt sem tudtam, milyen riasztó van benne. Leszettem, mondtam, hogy valami kígyó van rajta. Mondta, hogy jó, akkor ez egy jó márkájú riasztó. Hát mondom, ennek most nagyon örülök.
2: Mondta, annyi, hogy ezt nem tudjuk nehezen kikapcsolni, meg kell várni, míg levegő másfél hét.
1: De ilyenkor jön a következő, hogy húzd le a piros kábelt, tudod, mint a filmek, mondtam, hogy nagyon jó, de itt csak 6 fekete van, azt mondja, jó, nagyon, akkor ez még a drágább verzió, mert hogy pont azért, hogy aki el akarja lopni, az se tudja, hogy melyik.
2: És jó, mert a szerelő sem tudja.
1: Igen, majd utána megkérdezte, hogy amúgy nem merült le az elem.
2: És azért vinnyog.
1: Tudod, és akkor így nyomkodtam, egyszer csak ting, kikapcsolt. Nem, hanem aki nem volt, vettem új elemet egyébként ott a bevásárlókhoz. Kiderült, hogy ott a mellettem lévő autónak a riasztója, az ilyen ugrókódos, vagy nem tudom milyen volt, valószínűleg az blokkolta. Abban a másodpercben, hogy ő elhajtott onnan a bevásárlóközpontból, már működött az enyém is. De hát addig már a fél autót szétszettem, és senki nem jött oda megkérdezni, hogy egyébként maga mi a bánatot csinál ezzel az autóval.
2: Jó hír ez egyébként az autótól vagyok számára. Én azt mondom, hogy ez egy nagyszerű reggel.
1: Egyébként ilyen jó ötleteket adni, de...
2: Igen, nem pártoljuk, meg nem támogatjuk a bűnözést, de valahogy mindig ide jutunk ki.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Berettyóújfalunál találták meg az eltűnt 15 éves dán lányt. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok jönnek az agrárkamaránál. Diplomához kötnék az önálló óvoda pedagógusi munkát. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Ideglenes átadási letartóztatásba került az a 22 éves magyar férfi, akit egy 15 éves dán lány Magyarországra szállításával gyanúsítanak. A dán hatóságok szerint a férfi közösségi médián keresztül ismerkedett meg a lányjal, majd augusztus 1-én egy társával Dániából Magyarországra hozta azért, hogy később szexuális bűncselekményeket kövessenek el ellene. A kiskorút augusztus 6-án a berettyóújfalui rendőrök találták meg, sérülésmentesen. A lány akkor azt mondta, hogy nem követtek el bűncselekményt a sérelmére. A férfi ellen európai elfogató parancsot adta ki, többek között emberrablás és gyermekek kizsákmányolása miatt. A gyanúsított hozzájárult ahhoz, hogy átadják a dán hatóságoknak. Októberre tolódik a központi költségvetés benyújtása hazánkban. Az országgyűlés elfogadta az államháztartási szabályok módosítását, amely szerint a kormány a jövőben kizárólag október 1 és 31-e között nyújthatja be a következő évi büdzsé tervezetét. Az új szabály szabályt először a 2027-es költségvetésnél alkalmazzák, megszűnik a költségvetési tanács korábbi vétó lehetősége is. A testület ezentúl véleményezi a büdzsét, változik az államadósság szabály alkalmazása is, emellett a kormánynak nyilvánosan kell beszámolnia egyes költségvetési tartalékok felhasználásáról és az előirányzatok közötti átcsoportosításokról is. Átalakul az Agrárkamara működése, miután az országgyűlés szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokról döntött. Az elfogadott módosítás célja, hogy a kamara szakmai működését politikai befolyástól mentesebbé tegyék. A jövőben nem lehet kamarai tisztségviselő többek között országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőjelölt, polgármester, vármegyei közgyűlési vezető vagy tag, illetve kormányzati politikai felsővezető. A kamarai tisztségviselők politikai pártban sem tölthetnek be tisztséget. Ha az országos elnökség a tisztségek megszűnése miatt határozatképtelenné válna, az új vezetők megválasztásáig kamarai biztos gyakorolhatja az elnökség jogköreit. Önálló rendvédelmi szervként megszűnik a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is. Erről döntött az országgyűlés legutóbbi ülésén. A TEK október 1-től megtartja nevét és feladatait, de az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, az objektum védelmet pedig a készenléti rendőrség veszi át. Utóbbi szervezetén belül az őrség önálló igazgatóságként működik tovább. Mégsem dolgozhatnának önálló óvoda pedagógusként a középfokú végzettségű óvodai nevelők egy újabb szakmai javaslat szerint. A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület azt kezdeményezi az Oktatási Minisztériumnál, hogy az óvodai nevelőmunka önálló tervezését és vezetését kizárólag diplomás óvoda pedagógusok végezhessék. A középfokú végzettségű óvodai nevelőket pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztensként lehetne alkalmazni. A már végzettséget szerzetteknek 2 éven belül kellene dönteniük a továbbtanulásról, és 5 évet kapnának az óvodapedagógusi diploma megszerzésére. Az egyesület szerint a változás rövid távon létszámhiányt okozhat az óvodákban, ezért a diplomájukat már megszerző hallgatók képzésük alatt is dolgozhatnának óvodapedagógusként.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben ma egy hideg front mögött napos, kellemesebb nyári idő várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk időnként erős lehet. Délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Na most arról szól, hogy annyira erőködött a WC-n egy hongkongi nő, hogy amnéziás lett, és 10 évnyi emlékét veszítette el. De olyan szintű erőködésnek volt kitéve a szervezete, miközben próbált könnyíteni önmagán, hogy oxigénhiány lépett fel. Aha. És ez okozta a tüneteket. Na most a szerencsés végkimenetele volt az esetnek, mert kijött, aminek ki kell jönnie, és visszajött, aminek vissza kell jönnie. 8 óra múltán egyébként.
2: De nem abban időre. A verzióban.
1: Ja, nem.
2: Tehát nem fordítva.
1: Nem fordítva, tehát az emlékezete jött vissza 8 órával később, tehát hogy túlságosan megerőltette magát, ugye ez váltotta ki ezt a helyzetet.
2: Ez hogy? Bemegy a WC-re, leül, oké, erőlködik, majd utána, mikor ez megtörténik, és nem
1: emlékszem, okay.
2: Hogy kerülök én ide? Mit keresek itt?
1: Mit csinálok itt?
2: Kész. Nem is volt szorulásom.
1: Tehát ez az a... Mitől fáj a hasam?
2: Igen.
1: És akkor kilépsz a házból, vagyis hát a házban a WC-ből, és akkor ott vannak ismeretlen emberek. Na jó, nem feltétlenül ismeretlenek, de hát, hogyha 10 éven belül ismerkedtél meg velük, akkor mondjuk ismeretlenek.
2: Uh-huh.
1: És egy 8 óra elteltével egyébként helyreállt a világrendje. A kezelőorvos azt mondja, hogy a nő hasában és agyában olyan nagy nyomás keletkezett, hogy ez vezetett oxigénhiányhoz, és nagyon érdekes hiányhoz, és nagyon érdekes egyébként, mert nem csak ebben az esetben lehet erről szó, hanem például akkor is, hogyha valaki

0: darab. Vannak már olyan csodaszerek, hogy megiszod, megeszed, nem tudom, vagy bármi, hát vannak már erre trükkök.
1: Igen, lehetett volna persze, egy kis kovászos uborkalé, egy kis aludtejjel. Amúgy én azon gondolkodtam, hogy ezért haladnak sok esetben rosszul, meg lassan az építkezések is, mert ott is megemeli, aztán elfelejt, hogy minek emelte meg, hova teszi, és akkor mint a Walking Dead-be kóvályognak ott a munkaterületen.
0: Amúgy mit keresek én itt? Mi ez a sok tégla?
1: Na mindegy, letelt a 8 órás munka, most már megyek haza.
0: Tervrajz, mi az a tervrajz? Azt nem is láttam tervrajzot. És akkor ezért van, hogy mikor megérkezel, te mint megrendelő, és akkor teljesen más épület fogad, mint amit kértél. Tehát, na, főnök, jó lett?
1: Jó.
0: Igen, hát erről, akik építkeztek, mindenki tudna mesélni szerintem.
1: Mikor megérkezik a megrendelő, és azt mondja, hogy hát jó, de igazából nézzetek el jobbra. Arra a telekre kellett volna építeni.
0: Igen. Mondjuk ahhoz kell egy megrendelő is, aki már napokkal később megy csak ki. De hát van olyan, azt mondja, hogy vállalkozó, és akkor kész. Itt van a telek, kezdjétek el. Jövök egy hónap múlva, én elutaztam valahova. Visszajössz, és tényleg nem az fogad, hanem
1: igen, amikor máskor. A helyrajzi számot nézegeted, hát de itt vagyunk, hát ez az. De fordítva néztük a tervrajzot.
0: Most már megveszük a szomszédtelket is.
1: Igen, 6-os, nem 9-es. Na jó. És akkor van egyébként másfajta eset is, amikor ilyen oxigénhiány léphet fel, és akár memóriavesztéshez is vezethet. Például történt ez egy ír férfivel, aki a feleségével töltött el egy intenzív pásztorórát, és az előző két nap emlékei úgy, hogy van kiestek.
0: Persze!
1: Tehát, hogyha rossz néven szólítja a feleséget, akkor ugye ez egy megérthető.
0: Ez mondjuk kamu. Tehát ilyen nincs. Ez nálam sokkal jobb volt az, amikor 13 évig, vagy meddig tetette a süketet a bácsi a felesége mellett, és ő eljátszott otthon a süketet, miközben egy kocsmában meg vígan beszélgetett, és ezen bukott le. De hogy ez, hogy persze, azért, mert
1: nem, ez nem lebukás.
0: Egy jó szex után, majd utána, meg nem emlékszem, hogy mit csináltam az elmúlt két nap, amikor számon kérik mi. Hát nem is tudom, nem voltam magamnál. Tehát a hátrányos helyzetű, akkor megvan. Tudod ki? A székrekedéses, feleséggel ellátott kőműves. Tehát ő az egész, a világára nem emlékszik.
2: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: A csúcs az megint csak Romániát tudom most felhozni. Olyan körforgalmon mentem át, ami gyakorlatilag akkora volt, mint ez a stúdió. A közepére lerakva egy bója, és kinevezték körforgalomnak a kereszteződést. És innentől a körforgalom szabályai működnek. Budapesten ezt bevezették, a napokban kerültek ki a videók. Egy ilyen nagyobb, hát nem is tudom mi az, mint egy dézsa, tulajdonképpen egy virágcserépszerű, egy olyan hengert
2: raktak ki. Leandert.
1: Igen, hát majdnem, és akkor, hogy azt kell megkerülni, és innentől körforgalom. És akkor nem értették, hogy minden nap neki megy valaki. Hogy megy neki, miért megy neki, tehát hogy hihetetlen, hogy elviszik azt az, most már beletettek egy ilyen nagyobb, ilyen pálmafaszerű növényt, és hát, ha így észreveszik az autósok, nem bírják megemészteni, hogy ott van egy körforgalom, és nem értik, hogy miért, és azt mondják, hogy azért, mert ugye van ez az embernek a szeme meg az agya, hogy össze van kapcsolva, hogy ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt néz, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez egy. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
2: Ez, és akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
1: Hát igen. Józsikám, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor, vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
2: De szép szakadék.
1: Milyen szép a kilátás.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepercsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsem útat elemlíteném még meg. A Sámsem úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útszesten.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A játszótéri eszközök több mint harmadánál van gond. Csak nem 500 000 mobilt lopott egy debreceni bevásárlóközpontból egy férfi. A korábban ismertnél súlyosabb lehet a magyar államkincstárt ért kibertámadás. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Gondot talált a fogyasztóvédelem az ellenőrzött magyar játszóterek több mint egyharmadánál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos vizsgálatában mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek az év első felében. A játszóterek 37, az eszközök pedig 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálat a közterületek mellett a bölcsődék, óvodák és iskolák udvaraira, valamint a szállodákban, éttermekben, társasházaknál és játszóházakban található eszközök közökre is kiterjedt. Az ellenőrzések nyomán eddig összesen 14 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. Több mint 460 000 forint értékű mobiltelefont lopott el a vád szerint egy férfi egy debreceni bevásárló központ műszaki üzletéből. A debreceni járási ügyészség szerint a Nyír Mihályi vádlott január végén ment be az áruházba, ahol kiválasztott egy készüléket, majd eltávolította róla a pulthoz rögzítő riasztókábelt. A telefont ezután a kabátja zsebébe rejtette és fizetés nélkül távozott. Az üzletnek okozott több mint 460 000 forintos kár nem térült meg. A vádhatóság most azt indítványozta, hogy a debreceni járásbíróság ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától is. Elindulhat a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, és korszerűsíthetik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat is. Megjelent ugyanis a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjeiről szóló kormányhatározat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a 10 éves programban összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Ennek része a debreceni nagyállomás felújításának előkészítése és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése is. Országosan új intercity szerelvények beszerzését, állomás és pályafelújításokat, valamint a lassú jelek felszámolását is tervezik. 150 cserepes virág keres ideglenes örökbefogadó Debrecenben, hogy később közösen díszítsék fel velük a Virág Karnevál egyik virágkocsiját. A különleges akciót augusztus 12-én szerdán este 6 órától rendezik meg a Dózsa Nádor téren. Az első 150 érkező egy-egy cserepes növényt vihet haza, amelyről 6 napon keresztül kell gondoskodnia. A virágokat augusztus 18-án várják vissza a térre, ahol közösen készítik el belőlük a közösségi virágkocsi díszítését. A növényeket a debreceni Virág Karnevál táncosai adják át zenés táncos program kíséretében. A korábban ismertnél jóval súlyosabb lehet a magyar államkincstár elleni kibertámadás. Sajtóértesülések szerint a támadók az agrártámogatási rendszerek mellett akár a nyugdíj- és családtámogatási adatbázisokhoz is hozzáférhettek, így több millió ember adatai kerülhettek veszélybe. Ennek pontos mértékét egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. A Népszavához eljutott elemzés szerint a támadók egy régóta ismert javítatlan biztonságrészt használtak ki, és a rendszergazdai jogosultságot is megszerezhettek. A kincstár egyes rendszerei jelenleg korlátozottan működnek, a helyreállítás biztonsági mentésekből zajlik. Az esetet az adatvédelmi hatóságnak is bejelentették, egyelőre az sem ismert, hogy pontosan milyen adatok kerülhettek ki illetéktelen kezekbe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. Oh, wow.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Emlékszel ott a Dubaj környékén, meg ez a pálmafa negyed, vagy mi, amit csináltak. Ez is ugye mesterségesen kialakított szigetek. Csak hát ott nyilván nem volt tiltakozás, meg nem volt semmi, nem volt ott egyébként üres terület volt, megcsinálták, felépítették, luxus ingatlanok, megvették, eladták, kész. És ott van. Még a műhold felvételeket is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg. És hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
2: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
1: a némi korrupció, ugyanúgy vértél felfedezni, valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
2: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
1: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
2: kell. Úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
1: És a szomszédba beperelték. Hát tudunk átmenni, egyik napról a másik.
2: Ahelyett, hogy olyan csodas övényt ültettek volna, ami neked van.
1: Igen.
2: Az mostanra egyébként a világ űrig nőtt volna fel.
1: Már most is addig nőtt. Mindig megnézem, hogy fű, le kéne vágni, és mindig eddig is jutok. Fű, már megint le kéne vágni. Most már nagyon nagy.
2: Alpinistát várunk darúval.
1: Van már olyan. Tehát egyet úgy hagytam véletlenül, azt az úgy mindig megmaradt, és az már fa. Tehát az már nem sövény, az már egy ilyen óriási fa lett. De az már nem tudsz mit csinálni, az már csak úgy, hogyha majd hívsz valakit, aki kivágja. Tehát addig meg el vannak ott a rigók, meg fészkelnek rajta, meg örülnek neki, én meg örülök a rigóknak.
2: A rigó... Még néhány év, és már beleakad a helikopter, aztán leszállhat rá.
1: Ökológiai szisztéma van otthon, hogy az valami hihetetlen. Tehát rengeteg csigán van, azt megeszi a rigó, mert ilyen francia rigókat telepített. Csigát esznek. Nem, egyébként tényleg, és láttam már a múltkor, hogy töri össze a csiga héjat a betonon.
2: Elejti.
1: Nem, oda megy, és így a csőrével kopogtatja rendesen a járdán, és összetöri, csak nem értettem, miért van ott egy rakás csigahéj a járdán, és aztán kiderült, hogy így szedik ki belőle a csigát.
2: Hallod, van itthon valaki?
1: Ahó, igen.
2: Ahó.
1: De most már van sünim is, ami szintén vadászik a csigára, de valamiért a csigák meg vadásznak a bazsalikomomra, meg a paradicsomra, tehát ők meg amiatt nyargalnak oda, úgyhogy...
2: Hú, elveszettem, tehát nálatok a csiga, mit eszik? Sast? Mi van?
1: Bazsalikomot. Növény, nem merem kirakni. Két nap alatt lelegelték az egészet.
2: Olyan veszélyes csigák vannak, hogy megeszik
1: brutál.
2: A FT-ben a galambot.
1: Ezek onnan jöttek valamelyik ilyen Finnországból.
2: A nukleáris tárolóban, igen, velük tesztelték.
1: Igen. Szóval nálunk ilyen örök körforgás van. Cserebogarunk például nem volt, mert ellenben van egy rakás vakond. Úgyhogy füven meg ezért nincs. Tehát
2: és a vakond meg miatt. Felrepült és megette röptében a cserebogar.
1: Igen, ha valaki még bírja követni, galamb is van. Az még nem eszik semmit. Viszont most már ott tartunk, hogy macska kaját rakunk ki esténként a ott élő állatoknak, és reggelre mindig elfogy, de hogy ki és mi eszi meg, azt nem tudjuk. Tippünk van, hogy vagy a süni, vagy a rigók, vagy pedig arra kóborló macska, vagy valami, de azóta etetjük még egyelőre nem tudjuk, hogy mit.
2: Amúgy nem kell, mert szerintem túl sok állatot beszereztetek, hogy egy vadasparkot nyithassatok. Majd megnézem, hogy mire van még szükségetek.
1: Igen, tavaly fogadtunk be két kiskacsát is, de azok sajnos nem érték túl. Állítólag azt nagyon nehéz életben tartani. Hogy azok hogy kerültek oda, azt a mai napig nem tudom, mert a környéken tó nincs. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy azok miként kerültek oda.
2: Csiga háton beúsztak.
1: Igen, viszont van most már ragadozó madár is a környéken, mert hallom a hangját, akik meg a környékbeli rigókra vadásznak. Úgyhogy van itt minden.
2: Na hát a finn atomreaktoroktól így lehet eljutni a kertjéig.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Mit gondolsz a mai fiatalok iskolai megjelenéséről?
2: Tehát egy kislány azért maradjon meg a smink alkalomra. Tehát ha minden nap úgy mész sminkelve és teljesen ilyen full make-upba, akkor mi lesz, amikor egy bára készülsz?
1: Hát, akkor még több smink.
3: Akkor minden lesz.
1: Igen. Akkor műhaj, meg nem tudom.
3: Meg műszempilla.
1: Meg műszempilla. Jó, na. Jön már a műszempillás időszak is.
2: Jó. Már egyszer be kell rakosgatni.
3: Mint egyet voltam.
2: Egyesével. Jaj, te képes vagy ott feküdni órákat.
3: Ó, de jó
1: az. Órákat kell ott feküdni?
3: Nem, másfél óra, maximum kettő, de olyan jót tudok aludni, hogy az hihetetlen. Tehát az egy regenerációs folyamat minden nőnek.
1: És akkor csak mondja esetleg a pillás, hogy ne horkoljon.
2: De figyelj már, hát a kínaiaknál lehet kapni olyat, ilyen öntapadós matricás, amúgykor néztem, ami pár ezer forint, az egész sor megvan. Fogod, felragasod, kész.
3: Jó, az úgy is néz ki, nem értesz hozzá. De hogy igen, nagyon jót lehet pihenni, nekem meg szokta kérdezni a pillásom, hogy jót aludtál, és mondtam, hogy igen, horkolta? Nem, akkor jó. De volt már, hogy arra ébredtem, hogy mivel egyenesen fekszel, és ugye nincs a nyakad úgy megtámasztva, arra kellettem, hogy kicsit felhorkantottam.
1: Nekem is volt már olyan, hogy ilyen valami kezelésem, vagy valami feküdtem, és akkor utána így... Csak egy ilyen röpjelmű.
2: Most kijön belőlem a férfi. Ezt miért kell mindig csinálni? Tehát lenő a műszempilla.
1: Amikor mi ezt nem veszünk észre.
3: Ezek az apró kicsi részletek, amik fontosak. Vannak olyan szépségszalonok egyébként, ahol úgy csinálják, hogy míg kapod a szempillát, addig a lábadat már megpedikűrözik, és még a kezedet is csinálják. Tehát ez a teljes mennyország.
2: Hallgatok, nem látják. Mi Bélával ilyen tátott szája hallgatjuk ezeket a...
1: Mara meg extázisban van.
3: Én teljesen rápörögtem, milyen jó lenne amúgy.
1: De figyelj, most ne haragudj már, most ebből, most az kisiskolások itt hallgatnak minket éppen 8 óra eltesülve.
3: De nekik nincs rá pénzük, úgyhogy mindegy.
2: Üzenjük az
1: anyukáknak. De a szülőknek van.
2: Igen.
3: Jó, és de ők meg nem adnak.
1: Nem szabad.
2: Bocsánat, hogy ilyen vulgáris leszek, de olyan büdösek lehettünk mi 7.-8.-ban, hogy bejött oda hozzánk a töri tanár, az akkor is mondta, hogy na akkor ablakot kicsapni, mert...
3: De mindig
2: és
3: amúgy.
2: Mi nem éreztük ezt magunkon, na de hát volt rajtad egy póló, egy vastag pulcsi, azon egy nejlon köpeny, mert az volt kötelező, és csak azt lehetett kapni. És
1: akkor ami rázott folyamatosan, mert elmentél valaki meg az alatt olyat ütött rajtad.
2: Ma ilyen légáteresztő pólókról beszélünk, ez bent tartott mindent. Te voltál a leghátrányosabb helyzetben, mert te kosarasztál. Mit csinálnak a kosarasok? Feltett kézzel védekeznek. Te meg ott állsz, egy 2 méteres benga áll a center előtt, mint kis irányító, hogy felnézel, vagy stb.
1: Szagolgatod. Hát nincs erre idő, Lacikám. Olyan gyors a játék, hogy ott szellőzés van.
2: A harmadik negyedben? Hát ott már azért.
1: De utána, amikor bemegy hozzájuk az öltözőbe,
2: ott mi van?
1: Mondjuk, mint edző, vagy valami. Hát ott van büdös.
2: Meccs közben nincs mi? Ez a bekapcsoljuk a klímát, és elszívjuk.
1: Meccs közben azért annyira én nem érzem.
2: És akkor gondolj bele,
1: a konditeremben jobban érzem.
2: Ennél van rosszabb, például a birkózás. Ott, amikor már két ember egymást gyűri abban a kis szűk testes
1: félcsupaszon, vagy hát úgy mondom, hogy majdnem félcsupaszon.
2: Igen, és ott akkor egymást szagolják kétszer.
1: Kertész alsóba. És akkor ott, és akkor van egy feszítő fogás, amikor a hónalja oda kerül, és
2: a fejed
1: az a lényeg, hogy ott kell tartani.
3: Kopogd le.
2: Igen. Nem elég, hogy törik össze a füled, de még egyébként az is. Na most az összes birkózó edzőtől majd mindjárt kapunk üzeneteket. Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
1: Vagy igazából most is van.
2: Eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk, tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem, ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
1: testes.
2: Mell alá, és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
3: Ennél
2: tehát,
3: feljebb?
2: Hogy törzs semmi nem volt.
1: Hát azért meghosszabbítsák a lábukat.
2: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
1: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt.
3: De ez hát, hogy meghosszabbít.
2: Igen.
3: Az én vagyok amúgy.
1: Te tacskó testű vagy?
3: Persze.
1: Hát miért lennél?
3: 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba.
1: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek igen. Szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
2: De a mai napig emlegeti, hogy apa, olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
3: Persze.
2: Horta, boldog volt, osztálytársainak
1: mi tetszett. Mi is boldogok akkor, voltunk, mert megdicsért a lányunk.
2: Így van.
1: És mindenki boldog, nem?
3: Ti lettetek a jó
1: szavú. Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta ügye.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. Jó pillanatai.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A jövőben hatósági alapon engedélyezik az akkumulátor újra feldolgozó üzemeket. Önkormányzatok is pályázhatnak az ivóvízhálózatok korszerűsítésére. Önkéntes lesz a dinamikus áramárválasztás. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megszűnik a miniszteri jogkör az akkumulátor újra feldolgozó üzemek helyszínének kijelölésénél. Az országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szerint a jövőben az ilyen létesítmények engedélyezése kizárólag hatósági és szakmai alapokon történik majd. A kormány indoklása szerint az új rendszerben a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közegészségügyi szempontokat objektív módon kell érvényesíteni. A korábbi szabályozás megszűnésével tehát a miniszter már nem jelölhet ki külön helyszínt szint akkumulátor újra feldolgozó üzem számára, de a módosítást a parlament 145 igen és 44 nem szavazattal fogadta el. 51 milliárd forintos programból újulnak meg Magyarország előregedett ivóvízhálózatai a következő években. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség csökkentése. Magyarországon ugyanis naponta több száz köbméter ivóvíz vész el az előregedett vezetékek miatt. A forrásokra önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és más fenntartók pályázhatnak. A programból a vezetékek korszerűsítése mellett távleolvasási rendszerek, automatizált üzemeltetés és modern nyomásszabályozás kialakítását is támogatják. A források jelentős részét a leghátrányosabb helyzetű térségekbe irányítják majd. Több mint 27 milliárd forint jut a krónikus betegek szervezet gondozására. A kormány 2027 júniusának végéig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot, amelyet uniós forrásból finanszíroznak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a program elsősorban a COPD-ben és a szív-érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban, illetve cukorbetegségben szenvedők hosszú távú ellátását segíti. Az első évben 621 háziorvosi praxis, több mint 57 ezer beteget vont be. A program feltételei is változnak. A vizsgálatok teljesítési követelményét 100-ról 75%-ra csökkentik, a finanszírozást pedig a praxisok tényleges munkájához igazítják. Okosmérők telepítésével és új rugalmas áramtarifák bevezetésével alakítaná át az energiaellátást a kormány. Az első ütemben 868 milliárd forintos hálózatfejlesztési program részeként olyan mérőórákat telepítenek, amelyek negyed óránként rögzítik a háztartások áramfogyasztását. Az új rendszerre lehetővé teszi a tényleges havi fogyasztáson alapuló pontosabb számlázást, és megteremti a tőzsdei árakat követő dinamikus tarifák műszaki feltételeit is. A piaci alapú árazás választása önkéntes lesz, vagyis az okosmérő felszerelése önmagában nem jelenti a rezsicsökkentett tarifa megszűnését. A tervek szerint azok a fogyasztók, akik kipróbálják a dinamikus árazást, később visszatérhetnek a rezsivédett rendszerbe is. Ezek voltak a térség hírei. Én Szűcs István voltam, és hamarosan várom Önöket a legfrissebb információkkal.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A forint gyengült a vezető devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai szerint 1 svájci frank 391, 1 euró 366, 1 angol font 428, amíg 1 amerikai dollár 317 forintot ér. Térségünkben ma egy hideg front mögött napos, kellemesebb nyári idő várható, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél többfelé élénk időnként erős lehet, délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Megint ugyanúgy okodunk ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
2: Hát a motorosok sokan
1: motorosok, hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom. A motoros akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorra, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóban az egy hangosnak annyira nem nevezhető, de egy idő után én is odahúzom, és olyan hálások integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
2: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húzd meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
1: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott ezer lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
2: És megszámoltad?
1: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg sisakban, meg mindenben.
2: 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
1: Felmentem. Eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jött tér ide fel? Tehát, hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a többi, és akkor már futásban mentem lefelé.
2: Hogy... Ja, úgy, hogy azt végignézted, miközben az ezer lépcsőt megtetted lefelé, hogy
1: persze, mert messziről láttam. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az az autó, meg az a három.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe így Lacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
2: Úgyse tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
1: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked. Akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
2: Fogalmam.
1: Mit csináljál? Rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
2: Azt sem tudnám, hogy kokain van benne.
1: Tehát hát elmondom, rá van írva.
2: Mondanám,
1: hát otthon is ráírom, cukor, só.
2: Igen, de hogy összekever, nem?
1: Hát,
2: anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
1: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
2: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
1: Hát, másabb a hatása, mint a lisztnek, az biztos.
2: Igen, sok vidám pék lenne a környékemben. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz, Kami?
1: De tényleg, kis hint fel.
2: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
1: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
2: Na, a banánt felismerném.
1: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát ez itt már nagyon nagyban játék.
2: Nagyon nagy, és akkor jeléd raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
1: Hát először szólnék Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
2: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
1: Az a jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kilós zsákban rakják.
2: Igen, 70, na jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknak, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
1: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egy ér.
2: Én félér odaadom, csak vigye valaki.
1: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
2: Nem is láttunk még.
1: Azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulja?
2: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
1: A másik az, hogy valaki az nagyon biztos keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
2: Nem, ilyenkor el kell menni, a filmekben mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor oda mész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
1: 70 kiló.
2: És akkor így előveszed a csomagtartóból.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
2: De annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik. De
1: hát
2: hogy...
1: 70 kiló az ugye 70 ezer gram.
2: Igen. És ez csak egy kis része volt. Mert, hát, azt mondta,
1: mert 522 kiló.
2: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikusok felfogották.
2: Meghozták a banánt. Oké. Okay. Kicsit több lett főnök. Maradhat. 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos dúzatban álló.
2: Megszívta magát. Menet közben.
1: Majomban megszívta magát.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
4: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat. Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek. Élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
5: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
6: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény.
7: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 555-555-öt.
7: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 555 taxi és Uber Taxi.
9: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
10: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
9: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
11: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
12: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
13: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útszesten.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A magzatok védelmében módosították az egészségügyi adatkezelési szabályokat. Hiányosságokat találtak több hajdúbihari nyári vendéglátóhelyen is. Nullára csökkent a receptre kapható gyógyszerek áfája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Módosította az egészségügyi adatkezelés szabályait az országgyűlés a várandós nők és a magzatok védelmében. Az elfogadott törvény szerint a jövőben a kismamák szifilisz tesztjének eredményét az őket kezelő orvosok és védőnők akkor is megismerhetik, ha a várandós korábban korlátozta egészségügyi adatainak hozzáférhetőségét. A változás célja, hogy egy fertőzött kismama se vesszen el az ellátórendszerből és időben megkaphassa a szükséges antibiotikumos kezelést. A parlamenti indoklás szerint az elmúlt években jelentősen nőtt ugyanis a szifiliszes megbetegedések száma hazánkban. Tavaly egyébként 2467 esetet jelentettek, idén júliusig pedig már 1367 fertőzést regisztráltak. Higiéniai hiányosságokat és hiányos allergén tájékoztatást is találtak a nyári vendéglátóhelyek ellenőrzésekkor a megyében. A Fogyasztóvédelem a Vármegyében 31 helyszínt vizsgált, 17 fagylaltozó, 6 strandbüfé és 8 turisták által frekventált helyen működő vendéglátóegységet is. Két esetben hatósági eljárás is indult higiéniai problémák, illetve az élelmiszerek nyomkövethetőségének hiánya miatt. Több helyen a dolgozók egészségügyi könyve sem állt rendelkezésre, ezeket azonban később pótolták. A fagylaltozóknál elsősorban az édesítőszerekkel, színezékekkel és allergénekkel kapcsolatos tájékoztatás volt hiányos. A NÉBIH egyébként 3 nyári tábort is ellenőrzött Hajdúbiharban, ezek étkeztetésénél azonban nem találtak szabálytalanságot. 3 új képzés jelenik meg a magyar felsőoktatásban, az egyiket pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezte. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Debrecenben biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak létrehozását indítványozták, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést, valamint redukciós szakember mesterképzést kezdeményezett. Bekerül a hivatalos felsőoktatási szakjegyzékbe a mesterséges intelligencia informatika mesterszak is. A képzés iránt már most jelentős az érdeklődés, csak nem 1200-an jelentkeztek rá. Hamarosan kezdődik az új színházi évad. A 2026-27-es szezonban új bemutatókkal és közönség kedvenc darabokkal várják majd a nézőket. Szeptemberben színpadra kerül Federico García Lorca, Bernanda Alba háza című műve, valamint az Iszik a Galagonya című produkció is. A repertoáron marad Örkény István Tóték című darabja, a János Vitéz, valamint Dés László, Geszti Péter és Gecsó Krisztián, a Pál utcai fiúk című zenés előadása is. A hagyományos színházi produkciók mellett társalgókkal és rendhagyó irodalomórával is készülnek a színészek. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, erről döntött az országgyűlés. Az elfogadott törvénymódosítás értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája a jelenlegi 5%-ról 0-ra csökken. A kormány szerint a változás elsősorban a rendszeres gyógyszert szedők és az alacsonyabb jövedelműek kiadásait mérsékelheti. A parlament a javaslatot 178 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezerenként.
2: Hát attól függ, hogy hol használod. Ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználod. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik, szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom, kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
1: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
2: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
1: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik, kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
2: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlag embernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért hatszor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
1: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az olajcsere.
2: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuningoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserére, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
1: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
2: Bármilyen. Amilyet szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, mert milyen pólósz, ez milyen címkét van.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Igen, a szemed már nem lesz sokkal rosszabb.
2: Na, az mondjuk tényleg igaz. Tehát nekem olyan brutálisan elkezdett romlani például a szemem egy ilyen másfél év alatt, hogy az valami hihetetlen.
1: Na, oké, de te rövidlátó voltál?
2: Hát pluszos.
1: Hivatalosan? Nem, akkor te távol. Te közelre nem láttál jól.
2: Így van, olvasni nem tudtam.
1: Az a rosszabbik eset, mert az enyém az idővel amúgy javul, meg
2: igen,
1: megáll.
2: De ugye kontaktlencsét hordok, tehát így azzal nem volt gondom, de Sipos Maria megtanított egy trükkre, hogy azt mondta, hogy ha olvasod, tegyél még fel egy olvasó szemüveget a kontaktlencsére. És úgy látni fogsz. És akkor így megoldódott ez a probléma. Most az összes optikus így ezt csinál, így a fejéhez csap, hogy édes Istenem, ezek a bolondok kinyírják a saját szemüket, de hogy működik, úgy látom a monitor.
1: Hát ott van például a selfie bot. A fiatal azért használja, hogy lefotózza önmagát, az idős azért használja, hogy megnyúljon a karja, és jobban lássa, mert ugye közelre már nem lát.
2: Hát az egyik volt operatőr kolléga, aki nyugdíj előtt állt, ő mondta, hogy a kávé automatánál csináljak már neki egy kávét, és mondtam, hogy de hát ott van a gomb, megnyomott, kész. És mondta, hogy de hát nem látom a kis mini ikonokat, hát hogy most melyik a rövid, meg melyik a hosszabb. Majd utána egyszer nem együtt mentünk meccsre, és akkor a következő alkalommal így küldte nekem boldogan, hogy lefotózta a telefonnal, ránagyított, és most már tudja, hogy melyik gomb. Ilyen operatőrrel dolgoztam.
1: Igen. Esetleg néhány felvételt mutass már meg, amit ebben az időszakban készített.
2: De képzeld el, hogy az volt a jó, hogy a kamerája olyan volt, hogy dioptriát, de lehetett állítani a keresőnek a képén, és ezért fel tudta nagyítani magának, és úgy tökéletesen látott.
1: Igen.
2: Most már legközelebb állítsd be a kamerát, ha kávét akarsz
1: főzni. Rájöttünk, hogy ki volt az a fantom, akit itt jártunk, hogy láttunk sétálgatni. Folyton kamerával járkált mindenhova. Azért, hogy lássuk kettővel ráadásul.
2: Nem, de egyébként ezt hozzáteszem, majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati utatót, összetételt, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi. Tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
1: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
2: Igen. Na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némelyik. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
1: Na, és hát még így a végére egy, az izületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
2: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
1: Dr. Váci csatlakozik?
2: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt és mi nem.
1: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
2: Az enyém meg elmúlóban van. De már az Olikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy volt, indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
1: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen
2: igen,
1: új.
2: Igen, átmegy a térbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
1: Kérem, visszavállat.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nem szeretnék férfi lenni.
2: Mert miért?
1: Hát 5-kor kell.
2: Én is, mert én akkor csajozhatok.
1: Jó, hogy azt szeretnél.
2: Tehát én is férfi lenni.
1: Szóval, hogy 5-kor kellsz. Én 4-kor.
2: Igen?
1: Ahhoz, hogy úgy nézlek ki így, ahogy most.
2: Tényleg?
1: És ezt hál' Istennek már hát jól nem látja.
2: Nézel. De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kell szemmiatt.
1: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
2: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvétel se csinálunk.
1: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök. Te figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
2: persze,
1: a
2: legyél magad, tudod, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb.
1: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényét, de mindegy.
2: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
3: Hát egy csomó fizikai munkán, de gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás igen. mellett.
2: De én nem várom el a nőktől, kint, Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
3: Nem is
2: vagy
3: kell.
2: Ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát, hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet. Meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretet kézzel.
3: Ez a köcsögállás, tudod? Ezt így hívják, az erdélyek így hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csípőretet kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
1: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást.
3: Igen.
2: De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
3: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek üdék.
1: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én itt
2: és nem az, hogy frissek üdék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tette a kezem, és nem vertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, mert így mondom, ez szarul jött ki, bocsánat. Ez rosszul jött ki. Ez két dolog. Tehát ha hazaérsz, túl ebben már nem fogok jól kijönni. Otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk.
3: Te se érsz már haza.
2: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
1: Felvettem a köcsögállást.
2: Már megint?
3: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek, sem merek szólalni azóta.
2: De most igen. Mi bajod van? Ja igen, ott tartottunk.
1: Folytatjuk
2: hogy...
1: a témát, amit elkezdtünk.
2: Jó, nagyon belekapaszkodtál. Nem akarunk témát váltani?
3: Te már nem mész haza egyébként.
2: De ezt már a nejem rám írt, hogy ne gyere haza.
1: Igen.
3: Nézzünk valami könnyedebb témát, nem?
2: Jó, hogy ezt kitaláltam este.
1: Igen, ezt te találtad ki, úgyhogy igazából te voltál az, aki beleszaladt.
2: Na jó. Én beleszaladtam, igen.
1: Igen, de ezt nem folytatom.
2: Nyitott szája.
3: Kapja azt az ösztöndíjat.
2: A családügyi miniszteri pozíciót már leosztották ebben a gyorsan átalakuló rendszerben.
3: Vannak még ötletek.
2: De még egy, talán egy államtitkár helyettesi helyre betusz csúszni.
3: Az jobb is, egy helyettes államtitkár.
2: Helyettes államtitkár. Betusz csúszni, és ott ezek, amúgy is az államtitkárnak kellnek az ilyen ötleteket, szakmai ötleteket hozni, úgyhogy szerintem most már itt bütyökdíj után most már...
3: Na, sportért felelős helyettes államtitkár?
2: Az nagyon jó lenne.
3: Nem, tudod, mi szeretnék? Akkor már inkább olyan, hogy...
2: Én támogatom.
3: Oké, hogy el kell mennem ilyen rendezvényekre maximum megnyitni, ott állna olyan egy kis fogadás, és...
2: Az már az államtitkári, illetve a miniszteri szint az ollókezű Eduard, hogy vágod
3: a... helyettes államtitkárának a helyettese. Nem lehet?
2: Hát az már csicska.
3: Nem tudom már, hogy van, hogy az utolsó néhány év az még mindig ilyen duplán számít, hogy lehet ezt kérni.
2: Tényleg?
3: Igen, volt régen
2: ilyen. Meghúzom.
3: Hogy
2: Ildikó, fizetésemelés!
3: Magamnak!
2: Az annyira engem nem motivál, hogy mondjuk ingyen utazok a MÁV-on majd. Vagy
3: figyelj már, ott én kint láttam egy...
2: Nehogy felrögöd!
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Korábbi kutatás igazolta azt, hogy a házi kedvencek képesek csökkenteni a stresszt, méghozzá azzal a gesztussal, amikor oda dugják a fejüket, és a fejükkel ilyen nyakmozdulatokat tesznek, és billegtetik, bögdösik a gazdájukat, hogy simogassák meg őket. Na ez az a mozdulat, amiről kiderült, hogy az emberekben csökkenti a stresszt, a szorongást, vagy nagyon sokan nem tarthatnak állatot, tartva itt mondjuk élősködőktől, betegségektől, vagy egyéb dolgoktól, vagy egyszerűen csak allergiásak rá. Ezért úgy döntöttek a japán egyetem kutatói, hogy akkor ezt robotikusan fogják majd kivitelezni, és létrehoznak egy olyan eszközt, amely tudja ezt a mozdulatot szimulálni. Egy 22 fős csapatot vontak be itt a kísérletbe, és többek között arra is keresték a választ, hogy mennyire legyen rugalmas ez a mozdulat, mennyire legyen merev, számít-e, és hát ugye végül kiderült az, csak hogy zazzásítsam itt ezt a rohadt hosszú írást, amit képes voltam végigolvasni miattatok, hogy ha minél kevésbé merev, annál életszerűbb, annál inkább lesz majd célra vezető az, hogy végül csökkenti a stresszt. Na de, akkor én most itt tovább megyek. Hogyha itt most már tényleg előzönlenek minket itt a robotfarkasok meg a robotmacskák, mi lesz a következő? Felébredsz arra, hogy a klíma ébreszt kukorékolással? Reggel a mikro oda bujik, nyalogatja a lábad? A fritőz oda bujik, dorombolva? A hűtő beugrik mellé, csóválja a vezetékét, a mosógép meg ugat, hogy vidd el sétálni.
2: Igen, ez lesz a következő. Aranyosak egyébként a cicák, csak nem nagyon tudjuk ezeket megfejteni, és ugyanez igaz a kutyákra is. Érdemes megnézni ezeket a videókat, hogy azt gondoljuk, hogy leszidod a kutyát, és hogy nem marad benne a trauma, de benne marad. Tehát, hogy ő tényleg azt magára veszi, kivétel az én kutyám.
1: Meg az enyém is szerintem meg ugyanúgy megcsinálja a hülyeséget.
2: Tehát, hogy ezt akartam
1: biztos,
2: mondani.
1: És közben azt mondja magában, hogy ja, én nagyon szomorú vagyok, és csalódott, és rosszul érzem magam, és a legutóbbi szidás is bennem van még, de olyan finom ez a paput. Nem lehet ellenállni.
2: Már megint nyitva hagyták a kaput, le kell lépni. Nálunk meg ez a trend, és utána, amikor mész érte, elkapod az utcán, mert nyilván lebukik, mert vagy visszahozzák, vagy megtalálod, vagy eddig még hál' Istennek mindig meglett, de amikor megállsz a kocsival például, mert már amúgykor azzal kergettem a környéken, hogy mentem, mert mikor kell elépni 22 óra 30, amikor beállsz az autóval az udvarra, és bezárod a kaput, ő azon a résen még ki.
1: Hát ő az, hogy 10-40-est elérje, az az utolsó.
2: Igen, és akkor te mész utána a kocsival este, világítasz a lámpával, hogy valahol megtalált. Megtaláltam, mert elment sétálni egy másik kutyussal, ami ott jött, és az igazi döbbenet, amikor megáll, a fenébe lebuktam. Tehát nem az van rajta, hogy jaj, elnézést kérek, vagy valami, hanem ez azért szégyeli magát, mert lebukott.
1: Hát persze, olyankor érzi magát, az ember is rosszul, nem?
2: Igen. De ehhez képest például a szüleimnek a kutyája, egy Puli, ő meg pont fordítva van. Ő meg egyszer kiment a kapun, életében egyszer, és bezárták a kaput véletlenül, ő meg kint ragadt. De ő meg vissza akart menni, és reggelre, vagy hát délutánra, mire észrevették, hogy nincs meg a kutyus, addigra már szétmarta szinte a fa kerítés alját, mert ő mindenképp vissza akart
1: menni. Nem akarok kikapni, láttam a szomszéd is mesélni. Mi történt vele?
2: És azt mondtam, hogy na, ez a kutya kell nekem, nem ez, akik ez haza akar jönni. Úgyhogy elvittem az enyémet hozzájuk, hogy tanuljon. Hát nagyjából annyit érdekelt, hogy megette a kajáját, de aztán...
1: Akkor figyelj, igazából kétféle kutya van. Az egyik belülről teszi tönkre a kerítés, hogy kijuthasson a másik meg.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdőbál. Vétek, DJ Szecsei, akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek akvatikum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Önkéntes lesz a dinamikus áramár választás. Tovább terjed a fertőző májgyulladás Hajdú-Biharban. Több mint 57 ezer beteget vontak be a krónikus betegségprogramba. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Okos mérők telepítésével és új rugalmas áramtarifák bevezetésével alakítaná át az energiaellátást a kormány. Az első ütemben 868 milliárd forintos hálózatfejlesztési program részeként olyan mérőórákat telepítenek, amelyek negyed óránként rögzítik a háztartások áramfogyasztását. Az új rendszerre lehetővé teszi a tényleges havi fogyasztáson alapuló pontosabb számlázást, és megteremti a tőzsdei árakat követő dinamikus tarifák műszaki feltételeit is. A piaci alap árazás választása önkéntes lesz, vagyis az okosmérő felszerelése önmagában nem jelenti a rezsicsökkentett tarifa megszűnését. A tervek szerint azok a fogyasztók, akik kipróbálják a dinamikus árazást, később visszatérhetnek a rezsivédett rendszerbe is. Tovább emelkedett a fertőző májgyulladásos megbetegedések száma a megyében. A járványügyi legfrissebb 31. heti adatai szerint 11 fertőző májgyulladásos esetet regisztráltak a vármegyében, 9-szel többet, mint egy héttel korábban. Külön 11 hepatitis A megbetegedést is jelentettek, ami 8-as emelkedést jelent az előző héthez képest. Hajdú-Hatházon az újabb hepatitis A fertőzések miatt a hétvégén több száz 3 és 16 év közötti gyermeket oltottak be. A település polgármesterének tájékoztatása szerint az aktív megbetegedések száma jelenleg 20 alatt van. Több mint 30 millió forintból újították és tették rendbe a debreceni óvodákat és bölcsődéket a nyári szünet. A gyermekek távollétét kihasználva több intézményben festési, burkolatcserélési és különböző karbantartási munkákat is végeztek a szakemberek. A felújításokra a debreceni önkormányzat és a debreceni intézmény működtető központ saját forrásból biztosított több mint 30 millió forintot. A munkálatok mostanra az utolsó szakaszukhoz érkeztek, hogy az intézmények megfelelő körülmények között várhassák vissza a gyerekeket. Éjszaka is dolgoznak majd a 33-as főút debreceni szakaszán felújításán, több helyszínen pedig már heteken belül végezhetnek a munkával. A Füredi úton az Egyetem sugárút és a Nádor utca között jelenleg több sávon zajlik az aszfalt burkolat cseréje, ezért jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ezen a részen várhatóan szeptember elejére fejeződik majd be a felújítás. A Böszörményi út csomópontjánál kifelé szegélycserét és aszfaltmarást végeznek, augusztus 24-től pedig éjszakánként is dolgoznak majd az új kopórétek kialakítására. Ez a szakasz a tervek szerint augusztus végére készülhet el. Több mint 27 milliárd forint jut a krónikus betegek szervezet gondozására. A kormány 2027 júniusának végéig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot, amelyet uniós forrásból finanszíroznak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a program elsősorban a COPD-ben és a szív-érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban, illetve cukorbetegségben szenvedők hosszú távú ellátását segíti. A program feltételei is változnak. A vizsgálatok teljesítési követelményét 100-ról 75%-ra csökkentik, a finanszírozást pedig a praxisok tényleges munkájához igazítják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában
2: van. Nem, mi az? Na.
1: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
1: Mondjuk neked 24 órás
2: koffeinmentes. Nem, ma például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. És aztán utána, amikor megittam a pezsgőtabletet, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni, igen?
1: De nem. Ez észrevettem. Oké, a hármas szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen. Határeset.
1: Képzeld
2: el, hogy a
1: szurkoló hazaér a nagy ünneplésből, igen, csattak részegen, és ül még az étkező asztalban, nem mer elaludni. Azt mondja, mennyi van? Még 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
1: Oké. Okay, és akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát, próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
1: hát
2: igen,
1: de már életünk része, úgyhogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod.
1: Megint megnézed.
2: 64.
1: Meg kíváncsi
2: üzenet,
1: vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze. Hát jó, meg biztos fontos.
1: Oké, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz. Uh-huh. Miközben szerintem legtöbbünk.
2: Ez összefügg a 2 órával nálunk.
1: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget
2: rajta. Hát egy tévére alszok el? A digitális.
1: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít.
2: De mindig ezen megy náluk a vita, igaz, hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul is, már alszik, és akkor mondja,
1: jó lesz az a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 percet, és mondom, mert nincs kalambó, és még most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyúkálok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs palikasszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar be.
1: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a 2 közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy 1/2 percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már hogy semmi.
1: Engem csak azért érdekel mindig, hogy az a ballonkapát az ki van most van néha.
2: Igen.
1: Na van még egyébként.
2: És mi az utolsó szabály?
1: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
2: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
1: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség
2: megvegyen. Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyeget volna.
1: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
2: Jobb egyébként, mert most már, ahogy kell fel a nap, vagy, és nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesebbnek.
1: Na, akkor te megaludtad a 7 órát,
2: meg.
1: Én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Elérkezett egy történelmi pillanat, ugyanis éles bevetésem volt egy takarító robot. Na most azt kell tudni, hogy megérkezett egy olyan humanoid robot, amely kitakarítja a lakásodat San Franciscóban. Az ég álljon meg benneteket, nekem nincs lakásom San Franciscóban. Tehát nekem ez volt a problémám, ezt elolvastam, aztán be is zártam a cikket.
2: Meg amúgy is akkor a kedvenc hobbiddal mi lenne? Hát te szeretsz takarítani.
1: Hát azt azért túlzás, hogy szeretek, csak szeretem, hogyha rend van inkább. Szóval 46 ezer forintért kitakarít egy 3 órás művelet által ez a robot, és már most élesben tesztelték, május közepén, május 14-én zajlott le az Egyesült Államok történetének első lakossági ügyfelénél végzett humanoid robot takarítás. Köszönjük szépen, mindenki jól van, nem sérült meg senki, de hogyha meg is sérülne bármi, akkor egyébként van minőségbiztosítás, szóval kifizetik az okozott károkat. Uh-huh. Na most ez úgy történik, hogy letöltesz egy applikációt, bármilyen más egyéb szolgáltatásnál, kiválasztod a helyszínt, időpontot, és akkor egy idő után pedig majd a megadott időpontra nem egy fáradt arcú takarító érkezik, hanem ez a két lábon járó humanoid robot. Én még azért őszintén szóval mindig inkább egy fáradt arcú takarítónak jobban örülnék, de ott meg az lehet ugye a hátulütője, hogy hát egy idegen beengedne a lakásba, igen, szétnéz, ki tudja mit csinál. A robot úgy sem csinál semmit, csak minden tele van kamerával. Csak tele van kamerával, rögzítik. Igen. Igen.
2: Ki tudja, ki nézi a kamerákon keresztül, ők már pedig, néznek szét.
1: Már pedig valaki nézi, mert egyébként van egyfajta ilyen humán erőforrás a gép mögött, ugyanis még nem elég okosak ezek a szerkezetek ahhoz, hogy például egy fura alakú tányért, vagy poharat, hogyha megfog, hogy nem tudja, hogy hova tegye, vagy hogy fogja meg, és akkor olyankor van az, hogy az ilyen operátor központban ül egy ember, és akkor átveszi az irányítást. Akkor tulajdonképpen, hogyha valaki akkor ez egy ilyen home office-ban is végezhető dolog, rád nyit az asszony, te mit csinálsz megint a gép előtt? Ja, a szomszédnál takarítok.
2: Igen. Ne?
1: Távolról. Uh-huh. Tehát, hogy te irányítod a robotot. Egyébként a robot az nagyon szépen megcsinál sokféle ilyen takarítási dolgot. Keresem itt például, hogy a portörlés, padlótisztítás, a ruhák összehajtása, elmosogatás, de könyörgöm, a mosogatás, folyton ezeket emelik ki, hogy mosogatás. De van mosogatógép?
2: Igen. Azt meddig tart berakni, utána meg kipakolni. Nagyjából ennyi a teendő. A hajtogatás, hát az megint nem egy nagy meló, most összehajtogatni a ruhát. A portörlés, na jó, hát meg jó, ott vannak a porszívók, okay, meg a mindenféle, már robotporszívó, meg minden tudom, a kedvenced. Kiléptél az ajtó, az volt, és mindenkinek ezt emlegetem. Gabi ott hagyta a robotporszívót, és berakott azonnal az első.
1: Igen. Majd visszaszaladtam valamire a házba, mert valamit ott felejtettem, és már hallom, hogy dünnyög, már pittyeg, már sír. Gyerek, egy perce hagytalak itt.
2: Igen, igen.
1: És abban a tudatban hagytam itt, hogy lemerülésig, tehát itt ez egy órán, másfél órán keresztül, mint a kis angyal úgy fog takarítani, mire hazajövök, ki üti a szememet a csillogás. Na nem, ez nem így történt. De egyébként visszatérve erre a robotra, nekem az lenne a félelmem, hogy tudod, portörlés, hogy leveszi akkor a polcokról, meg a komódról, meg mindenhonnan a dolgokat, a tárgyakat, és nem ugyanoda rakja vissza. És akkor belépek nálam.
2: Nálad ez halmozottan. Hát és igen, meg hogy fogja meg? Honnan tudja, hogy most melyik a törékeny, meg melyik a kevésbé?
1: Mekkora erővel kell megfogni
2: egy
1: vázát?
2: Igen, egy könyvet megfogni, vagy mondjuk egy műanyag repülőgép modellt, ami ki van rakva. Hát nem ugyanazzal az erővel kell megfogni. Tehát... vannak itt komoly kérdések.
1: Mivel egy okos robotról van szó, nyilván neked egyébként akár hobbid, akár munkát, hogy modelleket raksz össze, akár modell repülőket, vagy bármilyen más tárgyakat, tele van a házad ezzel. Oké. Megy, megfogja, hogy majd ugye alatta letörölget, de hát azzal a mozdulattal össze is roppantotta. Ugye. Mit tesz ilyenkor egy okos robot?
2: Összerakja.
1: A földre hullott darabokkal összesepli és kidobja.
2: Így lett a MiG-29-esem propelleres. Eredetileg vadászgép volt, de egy An-2-est is összetört, rátette a propellert az elejére, és kész. Az is lehet, hogy ötvözi a kettőt, mert vannak ugye hajómodellek és meg autómodellek. Na, hát tudtad, hogy a Titanicnak kereke volt? Na, ugye, hogy nem. Most már a robot összerakta neked.
1: Hát nyilván azzal kellett betolni a vízre.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Jó lesz, addig még főzök két kávét, ne aggódj.
2: Igen, és még utána indul a nap.
1: Aztán hát világít a szemed.
2: Ez a szín. És utána világít, kinek világít még a szemed?
1: A farkasnak például.
2: Na melyik farkasnak?
1: Hát akiket a Japánban a medvék ellen küldenek, ilyen kis robotfarkasok.
2: Ne, Japánban robotfarkasok.
1: Igen, mert nagyon sokan haltak meg Japánban medve támadás miatt, és rettegnek az emberek.
2: Be tudja azonosítani még egy vakmedve is, érted? Hogy
1: láttál körül... már vakmedvét?
2: Hát úgy, hogy aki homályosan lát, vagy nem olyan éles a látása.
1: Ja, beszélgetsz velük, medvékkel suttogó Béla, értem.
2: Tehát, hogyha nem olyan éles a látása, akkor is be tudja az, hogy az ott egy farkasszerű képződmény.
1: Szerintem sokat fogok vezetni.
2: De sokat is tanulsz. Ez a jó.
1: Igen?
2: Nézd meg, Norvi, milyen szépen dolgozik a másik stúdióban.
1: Mit átrak egy másik valamit ott össze-vissza?
3: Igen, hallgatók nem látják,
1: Norbi.
3: Itt a szomszéd fülkében, mi átlátunk egy ablakon keresztül, és azt nézzük, van egy ilyen látvány stúdiónk, ahol Norbi
2: szerel. Hát egy ilyen podcast stúdió, ahol kamerák is, meg ilyen fény is van. És
1: jól csinálod, Norbi, csak itt tovább.
3: Nem hallja, csak
1: nem.
3: Szólok.
1: Nem baj.
2: Ilyenkor nézd, mint egy malamut kutya. Találtunk egy új csoda fogyókúra fegyvert, és állítólag ez már a 70-es években már tarolt. Tehát csinálták ezt az undorító fogyókúrát. Ez úgy azt jelenti, hogy napi egy üveg bort kell meginni.
3: Igen?
2: Napi egy üveg bort, és csak két élelmiszert szabad enni, ez a tojás,
3: igen?
2: Illetve a steak. Igen. Szerintem én így megvagyok. Mondhatsz bármit, de én megvagyok.
3: És ez használ.
2: Állítólag ez használ.
3: Mondjuk azért megnézném majd azt a vérképet egy idő után. Megdőlt ez a hiedelem, hogy egy pohárbor egészséges. Azt mondják, hogy minden alkohol káros. Igen, igen, de hát...
2: Utána ebédidőre jött rá a bor valódi céljára. Az egyetlen célja az, hogy eléggé berugasson ahhoz, hogy elfelejtsd az egyre növekvő gyomorfájdalmadat. Szerintem én 3 napot bírnék ezzel a...
3: Hát próbáld ki. Csak majd szólj nekünk is, hogy most éppen ezt a diétát csinálod.
1: Én azon a héten szabadságon leszek.
2: Maradt-e mire?
1: Én nem esküszöm. Szeretem a bort, úgyhogy én ezt nem próbálnám ki.
2: De milyen fogyókúrára esküszöl?
1: Úgy nézel ki, mint aki fogyókúrázik.
2: Jó, de...
1: Vedd fel azt a szemüveget, és
2: miért szeretnél?
1: Szeretném, bármit szeretnék, akkor... ami lefogyaszt, és csinosabbá tesz.
3: Másképp kérdezzük, volt már olyan, ami hatékony volt, amit kipróbáltál, és nem?
1: Most is feltenném a kérdést, hogy úgy nézem ki, ami hatékony volt. Nem igaz.
2: De te nem vagy kövér, hát most miért mondod azt?
1: Nem, erős a csontozatom.
2: Azt mondta annak idején egy bőrgyógyász, nem Szondi György, aki itt volt a stúdióban, ez a bőrgyógyász már szegény nem él, de annak idején azt mondta, hogy a nőknél 35 év felett minden évben már kell plusz 1 kiló. Tehát azért, hogy feszes maradjon a bőr rajta.
1: Jézusom, mennyi leszek a végére?
3: Én is gyorsan elkezdtem matekozni.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Egyre többször hallani rejtett kamerás dolgokról. Na most a legutóbbi, amivel találkoztam, az egy tanári szobába, egy fadobozba volt elrejtve, egy egri gimnáziumnak a tanáriába. Itt az idegen nyelvi munkaközösség irodájában rejtették ezt el, hangot és képet is rögzített. Ugye a pedagógusok egyébként itt a napi beszélgetéseket, személyes beszélgetéseket, öltözéseket is el szokták végezni. Mikor megtalálták, akkor feljelentést tettek, majd utána kiderült, mert ugye a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság hatóságot keresték meg, a hatóság pedig visszaírta a tanároknak, hogy hát de az igazgató úr kérte meg a biztonsági céget, hogy vizsgáljon ki lopási ügyeket. Úgyhogy a Diri volt az, aki megbízott egy biztonsági céget, akik elrejtettek egy kamerát.
2: Na várjál, de akkor ezek szerint már onnan indult az egész, hogy lopási ügy volt a tanáriban.
1: Igen.
2: Tehát ez volt a kiváltók, az sem egy szép dolog.
1: De
2: tehát,
1: az sem, hogy az igazgató nem szólt arról, bár mondjuk nyilván, hogyha valakit le akar buktatni.
2: Ha szól, akkor meg igen, akkor meg ez a gáz. De azért egy tantestületben, ha valaki elkezd lopni, azért az is sok mindent elárul.
1: Hány túróródi tűnhetett el?
2: Hát nem csak túróródi, hanem hallottam én olyat, hogy benyúlt a másik táskájába és készpénzt vett ki. És nyilván utána...
1: Biztos csak váltani akar. És le akart szaladni a boltba, csak 20-asa volt.
2: Persze, csak mindenki azt vette észre, hogy eltűnt egy 10-es, egy 20-as a táskákból. És hát nyilván akkor ezt akarta lebuktatni, hogy ki az.
1: Vagy a Diri táskájából tűnt folyton.
2: Vagy onnan, és akkor innentől kezdve meg már jött az, hogy megtudta, hogy

0: éppen milyen véleménnyel vannak a Diriről, mert ezért gondolkodtam, hogy a gyerekeket mit érdekli, hogy mi lesz a dolgozatban? Ráadásul az idegen nyelvi tanszéken, tehát hogy majd ott angolul, meg németül beszélnek, és hogy hát nyilván a tanáriban nem úgy beszélnek, de hogy nem látja és nem tudja elolvasni a dolgozatot előre.
1: Ne legyünk naívak. A tanáriban teljesen másfajta beszélgetések zajlanak, mint a tanteremben.
0: Így van,
1: jó?
0: Így
1: tehát,
0: van.
1: Hogy a tanárok is emberek, belőlük is kijönnek dolgok. Szerintem az iskolaigazgató pedig minden egyes nap alig várt, hogy hazaérjen, popcorn, redőny le, igen, és benyomta a mozit. Aztán biztos hallott sok-sok érdekességet. Na, viszont...
0: Mint abban a régi magyar filmben, ahol a ládagyárat figyelték meg.
1: Azt nem ismerem.
0: Nem ismered? Na, abban van az, hogy figyelik a egészséges erotika, az a címe. És figyelik a női öltözőt, bekamerázzák, hát egy ilyen régi szocialista emléktábla, vagy nem tudom mi van felrakva a falra, és a mögé rakják be a kamerát a szem mögé. És,
1: hát de gondolom, ez olyan film, amikor még ilyen váról indítható kamerát.
0: Ne, hát ez egy régi klasszikus fekete-fehér. De egyébként nagyon jó, Koltai Róbert játszik benne, tehát tényleg jól meg van csinálva, és hát egy idő után jönnek az emberek, akik jön a tűzoltó, jön ellenőrizni a berendezéseket, stb., és akkor ülnek bent a tévé előtt, és nézik délután, ahogy a női dolgozók éppen zuhanyoznak, és mennek öltözni, és akkor egyre bővül a csapat. Tehát már jön a pártitkár, elvtárs, meg már mindenki csatlakozik hozzá, de végén lebuknak, hogy kiderül ez a turpisság. De kiderült most Csehországban az egyik női foci csapatnál is, hogy ott meg az edző figyelte meg az U17-es csapat játékosait. Ott azért tegyük hozzá, hogy még ráadásul fiatalkorúakról van szó. Úgyhogy őt el is ítélték emiatt. Ő azt mondta, csak tudni akart, hogy milyen a hangulat a csapatnál az öltözőben.
1: Hát ez nagyon rossz duma. Hát
0: igen.
1: Tehát ezért... Én mindig csak a WC-ben meg a zuhanyzóban voltam arra kíváncsi, hogy milyen a hangulat, milyen dalokat énekelnek, igen, a zuhanyzóban.
2: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A játszótéri eszközök több mint harmadánál van gond. Csak nem 500 000 mobilt lopott egy debreceni bevásárló központból egy férfi. A korábban ismertnél súlyosabb lehet a magyar államkincstárt ért kibertámadás. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Gondot talált a fogyasztóvédelem az ellenőrzött magyar játszóterek több mint egyharmadánál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos vizsgálatában mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek az év első felében. A játszóterek 37, az eszközök pedig 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálat a közterületek mellett a bölcsődék, óvodák és iskolák udvaraira, valamint a szállodákban, éttermekben, társasházaknál és játszóházakban található eszközökre is kiterjedt. Az ellenőrzések nyomán eddig összesen 14 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. Több mint 460 000 forint értékű mobiltelefont lopott el a vád szerint egy férfi egy debreceni bevásárló központ műszaki üzletéből. A debreceni járási ügyészség szerint a Nyír Mihályi vádlott január végén ment be az áruházba, ahol kiválasztott egy készüléket, majd eltávolította róla a pulthoz rögzítő riasztókábelt. A telefont ezután a kabátja zsebébe rejtette és fizetés nélkül távozott. Az üzletnek okozott több mint 460 000 forintos kár nem térült meg. A vádhatóság most azt indítványozta, hogy a debreceni járásbíróság ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától is. Elindulhat a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése és korszerűsíthetik a Debrecen Nyíregyháza vasútvonalat is. Megjelent ugyanis a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjeiről szóló kormányhatározat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a 10 éves programban összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Ennek része a debreceni nagyállomás felújításának előkészítése és a Debrecen Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése is. Országosan új intercity szerelvények beszerzését, állomás és pályafelújításokat, valamint a lassú jelek felszámolását is tervezik. 150 cserepes virág keres ideglenes örökbefogadó Debrecenben, hogy később közösen díszítsék fel velük a Virág Karnevál egyik virágkocsiját. A különleges akciót augusztus 12-én szerdán este 6 órától rendezik meg a Dózsa Nádor téren. Az első 150 érkező egy-egy cserepes növényt vihet haza, amelyről 6 napon keresztül kell gondoskodnia. A virágokat augusztus 18-án várják vissza a térre, ahol közösen készítik el belőlük a közösségi virágkocsi díszítését. A növényeket a debreceni Virág Karnevál táncosai adják át zenés táncos program kíséretében. A korábban ismertnél jóval súlyosabb lehet a magyar államkincstár elleni kibertámadás. Sajtóértesülések szerint a támadók az agrártámogatási rendszerek mellett akár a nyugdíj és családtámogatási adatbázisokhoz is hozzáférhettek, így több millió ember adatai kerülhettek veszélybe. Ennek pontos mértékét egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. A Népszavához eljutott elemzés szerint a támadók egy régóta ismert javítatlan biztonságrészt használtak ki, és a rendszergazdai jogosultságot is megszerezhettek. A kincstár egyes rendszerei jelenleg korlátozottan működnek. A helyreállítás biztonsági mentésekből zajlik. Az esetet az adatvédelmi hatóságnak is bejelentették. Egyelőre az sem ismert, hogy pontosan milyen adatok kerülhettek ki illetéktelen kezekbe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Köszönjük szépen a friss híreket, most pedig kezdetét veszi ma is a Juice, a tél előtt a Sunshine FM-mel, ami ma is magával ragad és ellát lendülettel. Én egészen délután 2-ig rádiózom és dolgozom veled, remélem itt vagy!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

napot mindenkinek, Hello Sunshine FM, és minden okunk megvan arra, hogy valóban csodás legyen a napunk, a kánikula és az izzasztó hőség egy néhány napra visszavonulót fújt, úgyhogy tessenek ezt az időszakot jól kihasználni, úgyhogy nézzük már is az orvos meteorológiát. Hát észrevehetően visszaesik a nappali felmelegedés a hidegfront után, és jelentősen erősödik a hajnali lehűlés is, ez rendkívül kedvező a hőterhelésünk csökkentése érdekében. Sokan tapasztalhatnak viszont szokatlan fáradékonyságot, figyelmetlenséget, zavartságot, érthetetlen feszültséget és ingerlékenységet, ami ilyenkor ebben az időjárási helyzetben és humán meteorológiai helyzetben abszolút normális, szóval nem kell megijedni. Na de mi már is megyünk tovább egy remek dallal, egy igazi klasszikussal. Most kapaszkodj meg a 80-as évek végéről, hiszen vannak olyan örökzöldek, amelyek napjainkban ismét nagyon-nagyon népszerűek, és a fiatalok is nagyon felkapták, ilyen Madonna-like.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: A mai egészségtippünkre is érdemes figyelni, hiszen a fáradékonyságról lesz ma szó. Mi okozhatja, ha folyamatosan fáradékonynak érzed magad? Sokan egyszerűen a stresszre vagy a kialvatlanságra fogják, pedig a szervezet gyakran ennél komolyabb okok miatt jelez. Ha valaki folyamatosan kimerültnek érzi magát, érdemes utána járni, hogy mi okozza a panaszokat. De az energiaszintet pozitívan befolyásolja a rendszeres testmozgás, a megfelelő táplálkozás, míg a túlzott koffeinfogyasztás ronthatja a helyzetet. A leggyakoribb kiváltó tényező természetesen az alvás hiány. A krónikus fáradtság esetében a rendszertelen lefekvés, a túl kevés alvás vagy a rossz alvás minőség is gyakran kimerítheti a szervezetet. A fáradékonyság egyik nagyon gyakori oka lehet a vas hiány is, érdemes a vas szintünket ellenőriztetni ebben az esetben, ilyenkor a szervezet oxigén szállítása romlik, ami gyengeséget, szédülést és koncentrációs problémákat is okozhat, úgyhogy kell a vas, de a B12 hiánya szintén okozhat kimerültséget, de még a D-vitamin alacsony szintje is összefügghet az állandó fáradtsággal, mondjuk főleg ez a téli hónapokra igaz, de a pajzsmirigy működési zavarai is okozhatják, főleg a pajzsmirigy alul működés. A mentális egészségünkre is érdemes figyelni, a depresszió és a szorongás nem csak lelki tüneteket okozhat, sokaknál fáradékonyságban, energia hiányban és a motiváció elvesztésében jelenik meg, a mozgásszegény életmód is okozhatja a kevés folyadékfogyasztás, de sajnos egyes esetekben szív- és érrendszeri problémák vagy akár daganatos betegségek is okozhatnak tartós gyengeséget, hogyha megmagyarázhatatlan fogyással, légszomjjal, lázzal, erős gyengeséggel jelentkezik, akkor bizony érdemes kivizsgálni a háttérben álló okokat.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

lényegét értük el, még jön egy zene a hírekig, úgyhogy hangosíts, mert nagyon jó kis dal lesz, aztán pedig maradjon hangerő, hiszen a legfontosabb hírekkel érkezik majd Szücsi. Aztán hagyd ugyanod, hiszen indítjuk a következő órát is a legnagyobb kedvencekkel. Egy a lényeg, ne piszkáld a rádiót, hadd szóljon, a hallgati valóról és a hasznos infokról pedig majd én gondoskodom, sőt a következő órában a ma esti napfogyatkozásról is további érdekességeket tudhatsz meg, ugye tegnap ezt már elkezdtük, legutóbb 27 évvel ezelőtt volt ilyen, amikor az egész ország egy emberként bámulta az eget. Jó, tudom, nem lesz ez igazából teljes, ugyanis Magyarországról ez részleges fázisa látszik majd, na de, hogy pontosan mit fogunk mi látni ma este, ezt a következő órában megtudom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek akvatikum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A magzatok védelmében módosították az egészségügyi adatkezelési szabályokat. Hiányosságokat találtak több hajdúbihari nyári vendéglátóhelyen is. Nullára csökkent a receptre kapható gyógyszerek áfája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Módosította az egészségügyi adatkezelés szabályait az országgyűlés a várandós nők és a magzatok védelmében. Az elfogadott törvény szerint a jövőben a kismamák szifilisz tesztjének eredményét az őket kezelő orvosok és védőnők akkor is megismerhetik, ha a várandós korábban korlátozta egészségügyi adatainak hozzáférhetőségét. A változás célja, hogy egy fertőzött kismama se vesszen el az ellátórendszerből és időben megkaphassa a szükséges antibiotikumos kezelést. A parlamenti indoklás szerint az elmúlt években jelentősen nőtt ugyanis a szifiliszes megbetegedések száma hazánkban. Tavaly egyébként 2467 esetet jelentettek, idén júliusig pedig már 1367 fertőzést regisztráltak. Higiéniai hiányosságokat és hiányos allergén tájékoztatást is találtak a nyári vendéglátóhelyek ellenőrzésekor a megyében. A Fogyasztóvédelem a Vármegyében 31 helyszínt vizsgált, 17 fagylaltozó, 6 strandbüfé és 8 turisták által frekvenciált tehát helyen működő vendéglátóegységet is. Két esetben hatósági eljárás is indult higiéniai problémák, illetve az élelmiszerek nyomkövethetőségének hiánya miatt. Több helyen a dolgozók egészségügyi könyve sem állt rendelkezésre, ezeket azonban később pótolták. A fagylaltozóknál elsősorban az édesítőszerekkel, színezékekkel és allergénekkel kapcsolatos tájékoztatás volt hiányos. A NÉBIH egyébként 3 nyári tábort is ellenőrzött Hajdúbiharban, ezek étkeztetésénél azonban nem találtak szabályt. 3 új képzés jelenik meg a magyar felsőoktatásban, az egyiket pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezte. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Debrecenben biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak létrehozását indítványozták, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést, valamint redukciós szakember mesterképzést kezdeményezett. Bekerül a hivatalos felsőoktatási szakjegyzékbe a mesterséges intelligencia informatika mesterszak is. A képzés iránt már most jelentős az érdeklődés, csak nem 1200-an jelentkeztek rá. Hamarosan kezdődik az új színházi évad. A 2026-27-es szezonban új bemutatókkal és közönség kedvenc darabokkal várják majd a nézőket. Szeptemberben színpadra kerül Federico García Lorca, Bernarda Alba háza című műve, valamint az Iszik a Galagonya című produkció is. A repertoáron marad Örkény István Tóték című darabja, a János Vitéz, valamint Dés László, Geszti Péter és Gecsó Krisztián, a Pál utcai fiúk című zenés előadása is. A hagyományos színházi produkciók mellett társalgókkal és rendhagyó irodalomórával is készülnek a színészek. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, erről döntött az országgyűlés. Az elfogadott törvénymódosítás értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája a jelenlegi 5%-ról 0-ra csökken. A kormány szerint a változás elsősorban a rendszeres gyógyszert szedők és az alacsonyabb jövedelműek kiadásait mérsékelheti. A parlament a javaslatot 178 igen szavazattal ellenszavazat nélkül fogadta el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. Délután 27 fok.
3: Köszi szépen, Szücsi, további jó munkát. Egy óra múlva pedig aztán jelenésed lesz ismét nálunk, akkor is várjuk majd az elmúlt óra fontos híreit, az már ugye a térségi hírösszefoglaló lesz. Mi viszont már is belecsapunk, és jönnek, mondhatni, záporoznak a jó zenék. Kezdünk már is Katóval, ez a Turn the Lights Off.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak

0: Hello Sunshine-os, köszi, ha velünk rádióztok, folytatódik a délelőtt, igaz, ebből már nem sok van, erősen itt van már a kanyarban az ebédidő és a nap képzeletbeli fele. Jó szokásunkhoz híven most is megkérjük Katát, hogy mondja el a csillagok mai üzeneteit. Ezekre most megéri még jobban odafigyelni, hiszen sorsfordító napfogyatkozás jön az asztrológia szerint, ami mindent megváltoztat. Ráadásul még a napfogyatkozást hulló csillagzápor is követi majd, szóval egy nagyon-nagyon kozmikus nap ez a mai, és rendkívül intenzív asztrológiai esemény közeledik ezáltal, hogy mely csillagjegyeknek fog ez kedvezni, és kiknek kevésbé. Ezt már is megtudjuk, tessenek figyelni!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos energiái ma magánéletére fókuszálódnak, ahol egy kedves gesztussal meglepheti a párját, vagy egy közeli hozzátartozóját. A bika környezetében ma egy konfliktus alakulhat ki, és most pont az ön higgadtságára és pártatlanságára van szükség ahhoz, hogy elássák a csatabárdot. Az ikrek szellemi éhsége nem csillapodik, így érdemes a mai napot egy szakmai cikk vagy tananyag áttanulmányozására fordítania. A rákot ma felzaklathatja, hogy előkerül egy régi sérelem. Eljött az idő, hogy végre elengedje ezt a problémát. A múltbéli tüskék csak lelki sündisznóvá teszik az embert. Az oroszlán túlzottan magára vállalhatja az irányítást, ám érdemes lenne a társait is felelősségteljes feladatokkal megbízni, így egy kicsit könnyebben megy majd a munka. A szűz ma kiemelkedő pontossággal végzi a teendőjét, amivel kivívja a kollégái és a felettesei tiszteletét. A mérleg egy fontos választás előtt áll, ahol a szívére és az eszére egyaránt szüksége lesz a helyes irány megtalálásához. A Skorpió határozott kiállása ma meghozza a várt eredményt egy elhúzódó hivatalos vagy jogi természetű ügyben. A nyilas vidámsága és optimizmusa ragadósnak bizonyul, így a legnehezebb munkanapot is könnyeddé varázsolhatja a munkatársai számára. A bika fizikai teherbírása csúcsra jár, így a nap folyamán elvégzett feladatok mennyisége önmagáért beszél majd. A vízöntő egy szokatlan megkeresést kaphat, amely elsőre furcsának tűnhet, ám hosszabb távon komoly fejlődési lehetőséget rejt. A halak érzelmi élete csendes mederben folyik, ami kiváló alapot nyújt ahhoz, hogy a jövőbeli személyes céljain gondolkozzon.
1: Sunshine FM Osztra.

0: Reklámjátékunk következik.
1: További videórádiózás mindenkinek, a jó zenék közpost pedig egy játékkal kedveskedünk neked, méghozzá ma is lehetőséget adunk valakinek, hogy elvigyen egy páros belépőjegyet az Aquaticum Debrecenbe. A mai kérdés pedig így szól, hány különleges helyszín és hangulat várja a fürdő bál közönségét? Tehát még egyszer, a játék az Aquaticum Debrecen 200 éves évfordulója alkalmából megrendezett Aquaticum fürdőbállal kapcsolatos. Tehát még egyszer, hány különleges helyszín és hangulat várja a fürdőbál közösségét? Várom a válaszokat saját nével, e-mail címmel a 0620-316-3000-re, mire jöhet SMS vagy Viber.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítésével.

perc múlva dél, még egy jó zene jön a friss hírekig, ami ugye a térségi hírösszefoglalónk lesz majd. Közben pedig már megszületett a nyertese, a páros Akvatikum Debrecen belépőjegynek is, neki gratulálunk. Jó csobbanást és kellemes időtöltést kívánunk. Ne feledd, ma még a délutánban is nyerhetsz majd páros belépőjegyet, vagy akár holnap majd nálam ugyanígy. A következő órában pedig majd ellátjuk az utonlevőket mindenféle hasznos jó tanáccsal, hiszen jön a navigációs blokk majd, ugye közlekedési szakértőnkkel, és a jó zenék is itt lesznek velünk folyamatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
3: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
4: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
2: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jew!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kudatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok jönnek az Agrárkamaránál. 60 méteres felüljárót terveznek a debreceni Vértesi útra. Diplomához kötnék az önálló óvoda pedagógusi munkát. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Átalakul az Agrárkamara működése, miután az országgyűlés szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokról döntött. Az elfogadott módosítás célja, hogy a kamara szakmai működését politikai befolyástól mentesebbé tegyék. A jövőben nem lehet kamarai tisztségviselő többek között országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőjelölt, polgármester, vármegyei közgyűlési vezető vagy tag, illetve kormányzati politikai felsővezető. A kamarai tisztségviselők politikai pártban sem tölthetnek be tisztséget. Ha az országos elnökség a tisztségek megszűnése miatt határozatképtelenné válna, az új vezetők megválasztásáig kamarai biztos gyakorolhatja az elnökség jogköreit. Újra napirenden a debreceni Vértesi út nagyszabású átépítése. Egy 60 méter hosszú felüljáróval szüntetnék meg a vasúti sorompónál történő várakozást. Megjelent az új közbeszerzési kiírás a beruházás mérnöki tervezésére, miután a korábbi eljárást szabálytalanságok miatt érvénytelenítették. A tervek szerint külön szintre kerülne a közút és vasút keresztezése, fejlesztenék a 4-es főút csomópontját, valamint gyalog és kerékpárút is épülne a Gázvezeték utca és az István út közötti szakaszon. A nyertes tervezőnek 330 napja lesz a szükséges tervek és engedélyek elkészítésére. A tényleges építkezés így legalább még egy évig nem kezdődik el. Augusztus 13-áig meghosszabbítják a Budai Nagyantal utca lezárását. A Vámospércsi út kapacitás bővítő fejlesztéséhez kapcsolódó csomópontépítés miatt az utcát az eredetileg tervezett augusztus 7-e helyett csak jövő csütörtökön nyitják meg. Addig továbbra is útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a környéken. Saját tűzoltó laktanyát épít debreceni üzemében az Ecopro BM Hungary ZRT. A vállalat közlése szerint a létesítményi tűzoltóság már jelenleg is működik egy ideiglenes állomáshelyről, a most tervezett épület pedig állandó bázist biztosít majd számukra. A szolgálat a nap 24 órájában készenlétben áll, feladatai közé pedig nem csak a tűzoltás, hanem a műszaki mentés, a megelőzés, a biztonsági ellenőrzések és a vészhelyzeti tervek kidolgozása is tartozik majd. Az Ecopro hangsúlyozta, a cél a telephely és a környezet biztonságos működésének további erősítése. Mégsem dolgozhatnának önálló óvoda pedagógusként a középfokú végzettségű óvodai nevelők egy újabb szakmai javaslat szerint. A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület azt kezdeményezi az Oktatási Minisztériumnál, hogy az óvodai nevelőmunka önálló tervezését és vezetését kizárólag diplomás óvoda pedagógusok végezhessék. A középfokú végzettségű óvodai nevelőket pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztensként lehetne alkalmazni. A már végzettséget szerzett két éven belül kellene dönteniük a továbbtanulásról, és 5 évet kapnának az óvodapedagógusi diploma megszerzésére. Az egyesület szerint a változás rövid távon létszámhiányt okozhat az óvodákban, ezért a diplomájukat már megszerző hallgatók képzésük alatt is dolgozhatnának óvodapedagógusként.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: 3 gólos hátrányból várja a dánok elleni visszavágót a Loki. Az 5. helyen végzett Kozák Lucos 100 méteres gátfutásban a Tarpa SC együttesét fogadja ma a Deac. Köszöntöm Önöket, helyi sporthíreink következnek, én Sipos Marianna vagyok. 3 gólos hátrányból várja a dán FC Copenhagen elleni visszavágót a debreceni VSC a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában. A hajdúságiak a múlt heti 3-0-ás debreceni vereség után minimális eséllyel lépnek pályára a 16-szoros dán bajnok otthonában. Gert Rimmel vezető edző együttese ugyan vasárnap 1-0-ra legyőzte a Nyíregyházát a bajnokságban, de a csapat játéka továbbra sem meggyőző. A szerdán 18 órakor kezdődő összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti. Három gólos hátrányból várja a Dán FC Copenhagen elleni visszavágót a debreceni VSC a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A hajdúságiak a múlt heti 3-0-ás debreceni vereség után minimális eséllyel lépnek pályára a 16-szoros dán bajnok otthonában. Gert Rimmel vezető edző együttese ugyan vasárnap 1-0-ra legyőzte a Nyíregyházát a bajnokságban, de a csapat játéka továbbra sem meggyőző. A szerdán 18 órakor kezdődő összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti. A Nyíregyháza Spartacus második csapata feletti 4-2-es győzelem után ma játssza első hazai bajnoki mérkőzését a Deac labdarúgó csapata az MB3 északkeleti csoportjában. A debreceniek a ma délután 17:30-kor kezdődő, elhalasztott második fordulóbeli összecsapáson a Tarpa SC együttesét fogadják a Dóci utcai sportkampuszon. A hazaiak 2 győzelemmel a hátuk mögött várják a találkozót, míg a szabolcsi vendégek 1-1 győzelemmel és vereséggel állnak a tabellán. A mérkőzés megtekintése a helyszínen ingyenes.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bácsi Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: drága most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunklinóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Baleset volt Debrecen közelében, kedden egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, oda riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, akik végül átvizsgálták és áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig a baleset helyszínéről két embert kórházba szállított. Több faág lehasadt, illetve kidőltek fák tegnap Debrecenben, vonultak az egységek a Doberdő utcába, a Derék utcába, a Külső Acsádi útra, az Őszi Rózsa közben, valamint a Keresztesi utcába is. Ezeket a fákat, faágakat eltávolították, mert az a közlekedést veszélyeztették. Hasonló eset volt Hajdúböszörményben, a Vörös Marti Mihály utcában is. Egy ága járdára dőlt, akadályozta a forgalmat, ezért azt is eltávolították a helyi tűzoltók. Volt egy szénmonoxid esetünk is, egy családi házban jelzett be egy érzékelő. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak emiatt Balmazújvárosba, a Darutcsegei utcába. A tűzoltók méréseket végeztek, és ezek a mérések kimutatták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben. A tűzoltók a családi házat átszellőztették, a gázszolgáltató pedig idéglenesen a gázkazánt kizárta a rendszerből. Volt egy tűzeset Debrecenben a klinikánál, a Móri Zsigmond úton, egy félig nyitott alaksori szinten elhelyezett nagyméretű kukában papír hulladék égett. Mire kiérkeztek a tűzoltók, az ott lévők megkezdték a tűz oltását, de végül az egységek két vízsugárral fékezték meg a lángokat. A beavatkozás idejére két osztály betegei, összesen 54-en idéglenesen elzárkóztattak a füst miatt. Szabadtéri tűz volt a vármegye több pontján, Tiszalökön égett erdő aljnövényzete, illetve leszkaszált terület 5 hektáron. Oda vonultak az egységek, valamint szabadtéri tűz volt még Nádudvaron, és ott 3 hektáron égett az erdő aljnövényzete. Balkányban is erdő aljnövényzetébe keletkezett tűz, ott is oltották az egységek a tüzet, valamint volt egy nagyobb tűzeset Téglás és Újfehértó között, összesen 11 hektáron égett a száraz fű, a tűzoltók végül kéziszerszámokkal, illetve vízsugárral avatkoztak be. És egy műszaki mentés is volt kora este Létavértesen, az Árpád téren. Egy gyerek lába a kerékpár küllői közzé szorult, ezért a város önkormányzati tűzoltóit riasztották, akik végül kéziszerszámok segítségével szabadították ki a gyerek lábát, aki végül ezután a beavatkozás után a mentőszolgálat segítségével kórházba került.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunklinóra tűzoltó főhadnagyot hallottál, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez. Lejön!

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útfesten.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

További szuper szerdát mindenkinek, Hello Sunshine. FM itt a 93.5-ön, nyomjuk neked továbbra is a jó zenét, déli óránk végét értük el. Kereken egykor kapod majd a friss térségi híreket, mindenről szót ejtünk, ami körülöttünk történik, és neked fontos tudni. Aztán a következő órát is megtöltjük csak jó zenében. Remélem velünk rádiózol. A munkaidő utolsó óráira meg kitartást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. Akvatikum.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jew.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Önkéntes lesz a dinamikus áramárválasztás. Tovább terjed a fertőző májgyulladás Hajdúbiharban. Több mint 57 ezer beteget vontak be a krónikus betegség programba. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Okosmérők telepítésével és új rugalmas áramtarifák bevezetésével alakítaná át az energiaellátást a kormány. Az első ütemben 868 milliárd forintos hálózatfejlesztési program részeként olyan mérőórákat telepítenek, amelyek negyedóránként rögzítik a háztartások áramfogyasztását. Az új rendszerre lehetővé teszi a tényleges havi fogyasztáson alapuló pontosabb számlázást, és megteremti a tőzsdei árakat követő dinamikus tarifák műszaki feltételeit is. A piaci alap árazás választása önkéntes lesz, vagyis az okosmérő felszerelése önmagában nem jelenti a rezsicsökkentett tarifa megszűnését. A tervek szerint azok a fogyasztók, akik kipróbálják a dinamikus árazást, később visszatérhetnek a rezsivédett rendszerbe is. Tovább emelkedett a fertőző májgyulladásos megbetegedések száma a megyében. A járványügy legfrissebb 31. heti adatai szerint 11 fertőző májgyulladásos esetet regisztráltak a vármegyében, 9-szel többet, mint egy héttel korábban. Külön 11 hepatitis A megbetegedést is jelentettek, ami 8-as emelkedést jelent az előző héthez képest. Hajdúhatházon az újabb hepatitis A fertőzések miatt a hétvégén több száz 3 és 16 év közötti gyermeket oltottak be. A település polgármesterének tájékoztatása szerint az aktív megbetegedések száma jelenleg 20 alatt van. Több mint 30 millió forintból újították és tették rendbe a debreceni óvodákat és bölcsődéket a nyári szünet. A gyermekek távollétét kihasználva több intézményben festési, burkolatcserélési és különböző karbantartási munkákat is végeztek a szakemberek. A felújításokra a debreceni önkormányzat és a debreceni intézmény működtető központ saját forrásból biztosított több mint 30 millió forintot. A munkálatok mostanra az utolsó szakaszukhoz érkeztek, hogy az intézmények megfelelő körülmények között várhassák vissza a gyerekeket. Éjszaka is dolgoznak majd a 33-as főút debreceni szakaszának felújításán, több helyszínen pedig már heteken belül végezhetnek a munkával. A Füredi úton az Egyetem sugárút és a Nádor utca között jelenleg több sávon zajlik az aszfalt burkolat cseréje, ezért jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ezen a részen várhatóan szeptember elejére fejeződik majd be a felújítás. A Böszörményi út csomópontjánál kifelé szegélycserét és aszfaltmarást végeznek, augusztus 24-től pedig éjszakánként is dolgoznak majd az új kopórétek kialakítására. Ez a szakasz a tervek szerint augusztus végére készülhet el. Több mint 27 milliárd forint jut a krónikus betegek szervezet gondozására. A kormány 2027. júniusának végéig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot, amelyet uniós forrásból finanszíroznak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a program elsősorban a COPD-ben és a szív-érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban, illetve cukorbetegségben szenvedők hosszú távú ellátását segíti. A program feltételei is változnak. A vizsgálatok teljesítési követelményét 100-ról 75%-ra csökkentik, a finanszírozást pedig a praxisok tényleges munkájához igazítják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást

0: valami. Remek napot mindenkinek, hello sunshine sok. Na, ahogy már beharangoztam, jöjjön akkor egy kicsikét a mai nap fogyatkozásról néhány fontos információ és érdekesség. Napra pontosan 27 éve volt tegnap, tehát 99-ben, augusztus 11-én, hogy 2 percre megállt az élet Magyarországon. Ugye emlékeztek még már, akik ugye kb. Velem egykorúak vagy idősebbek. Mindenki a napfogyatkozást figyelte, és bár a következőre 2081-ig várnunk kell, ma bizony érdemes lesz felnézni az égre. Ugye a Charlie dala jut eszembe a mai napról, hogy néz az ég felé. De a Náksijéknek is volt valami hasonló, aki ráadásul ugye a szülinapi bulinkon az egyik fellépő lesz. Na de mit láthatunk ma? A hold a nap egy részét fogja majd kitakarni, és úgy tűnik majd, mintha a napkorongból hiányozna egy darab. Az ország nyugati részén lesz ez igazán látványos jelenség, de vétel körzetünkben sem lesz okunk a panaszra. Mit nagyjából olyan 50%-ban fedik majd egymást az égi testek, a látvány gyönyörű lesz, de veszélyes is, szóval éppen ezért csak napszűrővel szabad megfigyelni. A mai egyébként egy teljes napfogyatkozás, de Európában, például Spanyolországban lesz ez igazán teljes, nálunk részlegesként lesz ez tapasztalható, de ahogy mondtam, így is gyönyörű lesz, szóval ne hagyd ki, mert a következőre 2081-ig kell várnunk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Bélával voltam egy ilyen kívánság műsor forgatáson, és akkor a sztár volt, hogy így jöttek a gyerekek, és kérték tőle az autogramot az iskolába. Na de én meg ott voltam, szintén, hát jöttek hozzám is autogramot kérni, nagyon jól éreztem magam egyébként, ah, mondom, végre. Aztán kiderült, hogy Pistike meg a barátja volt olyan rafkós, hogy az ellenőrzőjét hozta,
3: ne,
2: és a beírásokat tartotta oda elém, hogy írjam alá, meg Bélán. Mi meg vígan aláírtuk, tudod, mint a szülő, amikor aláírja, és akkor néztem, mondom, várjál már, mit írtam alá? No, semmi, és már húztak el. Tehát hihetetlen rafkósok voltak akkor még a gyerkőszik.
3: Mekkora ötlet.
4: De volt ilyen.
3: Én nekem lenne egy kedves hallgatónk, követőnkhöz egy kérdésem.
4: Na.
3: Miért írta azt, hogy Glac Norbi? Esküszöm neked, hogy van egy Glac Norbi.
4: Igen?
3: És akkor megkérdezném,
4: szerintem
3: hogy miért.
4: Ez Norbinak az álprofilja.
3: Én is arra gondoltam utána.
4: Mutasd
3: ott
4: meg,
3: van, nézd meg, ott van Glac Norbi. Kész.
4: Hát, vagy valami csaja.
3: Mert az női baj, név, női az név, viszont baj.
4: Név. Nem ez a barát, nem ő a barátnő?
3: Nem.
4: És hát akkor baj van.
3: Ajaj, ja. Norbi, valahogy gond van.
4: Van neki házastársa is, már mint az Anitának, aki írta. Glac Norbi.
3: Anita rajongó.
4: De lehet, hogy ő azt a részt hallotta, hogy a kollégák közül kit.
3: Lehet.
4: Nem, tehát már volt
3: tudom,
4: egy ilyen
3: akkor is Norbi
4: felvetés.
3: Na, mindegy. Személyeskedünk itt már.
4: De nem Norbi. Tehát ő nem a táplálkozási lánc tetején volt? Vagy hogy? Ha úgy érzed, mert hogy a köztársasági elnök az
3: otthon. Hát attól függ a táplálkozást, onnan nézed.
4: Na jó. Próbáld ki mara, te nem motorozol. Motorozol?
3: Nem.
4: Otthon hajszárítót beindítod, a legmelegebb fokozatra vágod.
3: És futkározzak a
4: lakásban? Nem, és magadra szembe. Így szembe.
2: Ez tényleg így van. És még rajtad, még vegyél fel egy bukós isakot, és ha nagy motorral mész, vegyél fel egy protektoros fekete jacket, és állj ki a napra. Az úgy szimulálja a lámpánál állást.
3: Kicsit féltem, amikor így elkezdett sorolni, hogy miket csináljunk, hogy dugjam be a hajszárítót, bekintjek a kádba.
4: A múltkor olyan lámpánál.
2: A kádról nem beszéltünk.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixben. Ez a Juice. Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ki tudna ellenállni a friss, még meleg kenyér illatának, pláne ha a belépésért egyetlen forintot sem kell fizetni. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-án beindul a patinás száraz malom, pörög a kosaras körhinta, és hatalmas kenyérkóstoló vár rátok. Pakold be a családot, felejtsd el egy napra a szénhidrát diétát, és ünnepeljünk együtt! Tudtad, hogy a debreceni nagyerdőben augusztus 18-a és 23-a között nem csak a virágok, hanem a sörhabok is főszerepet kapnak? A Békás-tó partján érkezik a Beer by Lake sörkert, ahol a legjobb hazai kisüzemi sörök, food truckok és pörgős DJ-szettek várnak a fák alatt. Hűzd le magad a karneváli forgatagban, és kóstolj bele a nyár leglazább sörforradalmába.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítás.

Ennyi volt a mai Juice, köszönjük szépen a figyelmet. Remélem az elmúlt 4 órában jól szórakoztatok. Találkozzunk holnap is, jó? Innentől kezdve pedig jön a délután. És egy nagyon fontos dolog, ugye ma este mindenki kémlelje az eget és nézzen az ég felé, hiszen teljes napfogyatkozás jön, ami vételkörzetünkben részleges fázisaként fog majd látszani. Még így is gyönyörű égi jelenségnek lehettünk szemtanúi. Körülbelül 50%-ban fogja majd fedni felettünk egymást, ugye a két égi test, a hold, a nap egy részét fogja majd kitakarni. Még egyszer nagyon fontos, hogy ne nézzetek bele, ha lehet, a legbiztosabb

0: Jégkocka, zene és Debrecen.
1: Sunshine FM. 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
2: Csak egy nap van. Csak egy nap van. Ami más, mint a többi.
1: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
2: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
1: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
2: Örökké emlékezz erre a napra.
3: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Csőz és az SL Lemezkereskedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 35 perces tanórák is jöhetnek az alsó tagozatokon. 5,7 millió forintos bírságot szabtak ki 60 puszta miatt. Átvilágítják a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány működését és gazdálkodását. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Támogatja az alsó tagozatos oktatás átalakításának irányát a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, de szerintük a reform nem épülhet a tanárok ingyen munkájára. Az oktatási tárca 14 pontos javaslat csomagja többek között 35 perces tanórákat, hosszabb szüneteket, kevesebb házi feladatot, több mozgást és élmény alapú oktatást tenne lehetővé az iskolákban. A PDS szerint azonban ehhez megfelelő számú pedagógusra és oktatás segítő dolgozóra elegendő munkaidőre is, plusz finanszírozásra is szükség van. Arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi tananyag mennyisége mellett nehéz lehet megvalósítani a változásokat. A szakszervezet szerint az új feladatokat munkaidőben kell elvégezni, és az azon felüli munkáért pedig külön díjazás járjon. Szeptembertől jelentős változások jönnek a Magyar Honvédségnél. Több katonai alakulat visszakapja ugyanis korábbi nevét és hadrendi számát. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy aláírta az ehhez szükséges alapítókirat módosításokat, az új, illetve korábban már használt elnevezések pedig szeptember 1-től lépnek életbe. A változás többek között érinti a Bocskai István lövészdandárt, a Klapka György páncélos dandárt, a Kinizsi Pál páncélozott gyalogdandárt, valamint a Rákóczi Ferenc műszaki ezredet is. A tárcavezető szerint a cél, hogy a katonai alakulatok ismét olyan hadrendi számokat és történelmi neveket viseljenek, amelyek korábban szorosan kapcsolódtak hagyományaikhoz és identitásukhoz. Átvilágítják a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány működését és gazdálkodását, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. Teljes körűen megvizsgálják, hogy mire és hogyan használták fel az alapítványnak juttatott közpénzeket, és milyen vagyonnal rendelkezik a szervezet. Az akadémia működésére korábban 2 milliárd 250 millió forint költségvetési támogatást biztosítottak, emellett az alapítvány egy többszintes ingatlant is vásárolt. A szervezet 2020-ban kezdte meg működését Kásler Miklós vezetésével. Az átvilágítás során azt is megvizsgálják, indokolt-e az akadémia jelenlegi formában történő tovább működése. A vizsgálat és az egyeztetések lezárása után döntenek az alapítvány és a budai ingatlan jövőjéről is. Közel 6 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a 60 pusztai birtokon történt műemléki és építésügyi szabálytalanságok miatt. A hatóság szerint védett műemléképületeket bontottak el, miközben több új létesítményt, köztük szökőkutakat, díszmerencéket és kertkaput engedély nélkül építettek fel. A kiszabott bírság összege 5,7 millió forint. A kormányhivatal közölte, bontási engedélyt kizárólag a víztoronyra adtak ki. A többi épületnél legfeljebb az állagromlott szerkezetek visszabontását engedélyezték volna. A Magyar Építészkamara korábban már elmarasztalta és megbüntette a birtok tervezőjét is a műemlékek elbontása miatt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben ma egy hideg front mögött napos, kellemesebb nyári idő várható, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több felé élénk időnként erős lehet, délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 2 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg belecsapunk a délutánba. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az infók 0620 316 3000. Startolunk imád Öngyalál. Ez már a Moving to the Sun.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Na,

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ki ez a? És ez volt a Headway az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk a kínai asztrológiára, ugyanis ma startnap van. A kínai asztrológiában a startnap az önmagunkkal való szembenézés és a belső fejlődés időszakát jelképezi. Arra ösztönöz minket, hogy elengedjük a régi mintákat, félelmeket és akadályokat, amelyek visszatartanak minket. Ez az időszak egyébként kedvezhet a változásoknak, az önismeretnek és annak, hogy új irányt keressünk az életben. A startnap energiája így a megtisztulást, az átalakulást és egy tudatosabb élet kezdetét szimbolizálja. Ti hogy álltok egyébként a mai nappal? Na ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. A hőmérsékletünk szempontjából jelen pillanatban a térségben 26 Celsius fokot mérhetünk, úgyhogy most már egy picit azért jobb az idő. Jönnek a kedvencek a folytatásban, David Guetta, Becky Hill és Ella Anderson hármasával megyünk tovább. Ez a Crazy What Love Can Do. Kellemes délután.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM, fél három utára is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatnának felújítása. Itt a környéken élőket arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett munkaterületen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis közműfedél színbehelyezését végzik, méghozzá a 4-es főút Kert utcai szakaszán. Itt is forgalomkorlátozásra kell, hogy számoljatok. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol volt korábban egy balesetünk, méghozzá az Arany János utcán. Köszi szépen, Emese, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb a forgalom a Bartók Béla úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban, és 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Pharrell Williams, és ez volt a Happy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 3 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen augusztus 12-ére szerdára is jósoltak nekünk a csillagok, Kata pedig érkezik hozzám a stúdióba, no meg játszom a kedvenceket, startolunk majd 3 után Sombrell, ez lesz a

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki ország.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
4: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat. Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek. Élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
5: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
4: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Tölts le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonság.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A játszótéri eszközök több mint harmadánál van gond. Csak nem 500 000 mobilt lopott egy debreceni bevásárlóközpontból egy férfi. A korábban ismertnél súlyosabb lehet a magyar államkincstárt ért kibertámadás. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Gondot talált a fogyasztóvédelem az ellenőrzött magyar játszóterek több mint egyharmadánál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos vizsgálatában mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek az év első felében. A játszóterek 37, az eszközök pedig 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálat a közterületek mellett a bölcsődék, óvodák és iskolák udvaraira, valamint a szállodákban, éttermekben, társasházaknál és játszóházakban található eszközökre is kiterjedt. Az ellenőrzések nyomán eddig összesen 14 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. Több mint 460 000 forint értékű mobiltelefont lopott el a vád szerint egy férfi egy debreceni bevásárló központ műszaki üzletéből. A debreceni járási ügyészség szerint a Nyír Mihályi vádlott január végén ment be az áruházba, ahol kiválasztott egy készüléket, majd eltávolította róla a pulthoz rögzítő riasztókábelt. A telefont ezután a kabátja zsebébe rejtette és fizetés nélkül távozott. Az üzletnek okozott több mint 460 000 forintos kár nem térült meg. A vádhatóság most azt indítványozta, hogy a debreceni járásbíróság ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától is. Elindulhat a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése és korszerűsíthetik a Debrecen Nyíregyháza vasútvonalat is. Megjelent ugyanis a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjeiről szóló kormányhatározat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a 10 éves programban összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Ennek része a debreceni nagyállomás felújításának előkészítése és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése is. Országosan új intercity szerelvények beszerzését, állomás és pályafelújításokat, valamint a lassú jelek felszámolását is tervezik. 150 cserepes virág keres ideglenes örökbefogadó Debrecenben, hogy később közösen díszítsék fel velük a Virág Karnevál egyik virágkocsiját. A különleges akciót augusztus 12-én szerdán este 6 órától rendezik meg a Dózsa Nádor téren. Az első 150 érkező egy-egy cserepes növényt vihet haza, amelyről 6 napon keresztül kell gondoskodnia. A virágokat augusztus 18-án várják vissza a térre, ahol közösen készítik el belőlük a közösségi virágkocsi díszítését. A növényeket a debreceni Virág Karnevál táncosai adják át zenés táncos program kíséretében. A korábban ismertnél jóval súlyosabb lehet a magyar államkincstár elleni kibertámadás. Sajtóértesülések szerint a támadók az agrártámogatási rendszerek mellett akár a nyugdíj- és családtámogatási adatbázisokhoz is hozzáférhettek, így több millió ember adatai kerülhettek veszélybe. Ennek pontos mértékét egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. A Népszavához eljutott elemzés szerint a támadók egy régóta ismert, javítatlan biztonságrészt használtak ki, és a rendszergazdai jogosultságot is megszerezhettek. A kincstár egyes rendszerei jelenleg korlátozottan működnek, a helyreállítás biztonsági mentésekből zajlik. Az esetet az adatvédelmi hatóságnak is bejelentették, egyelőre az sem ismert, hogy pontosan milyen adatok kerülhettek ki illetéktelen kezekbe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmért.
3: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a délutánunk. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ha van infód, ne tartsd magadban. Telefon SMS Viber 0620 316 3000, startolunk Sombrell.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: YouTube.
1: Ez volt Geszti Péter. Tőle pedig a mindenki legyen rohadt gazdag. Én is ezt kívánom egyébként. És egyben kellemes délutánt. Hello mindenkinek. A stúdióban továbbra is Glass Norbert. És ebben a pillanatban startol a kódjátékunk. Úgyhogy ha benne van a 12-es a telefonszámodban, akkor küldd el nekem a kódjáték szót. 0620-316-3000. És légy gazdagabb egy jó kis Ossis Burger szegsenymenüvel. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban.

0: Freddy, és ez volt tőle a vadonatúj, a Pee and Glory, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, Kata megérkezett hozzánk a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 12-ére szerdára is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos energiái ma magánéletére fókuszálódnak, ahol egy kedves gesztussal meglepheti a párját vagy egy közeli hozzátartozóját. A bika környezetében ma egy konfliktus alakulhat ki, és most pont az ön higgadtságára és pártatlanságára van szükség ahhoz, hogy elássák a csatabárdot. Az ikrek szellemi éhsége nem csillapodik, így érdemes a mai napot egy szakmai cikk vagy tananyag áttanulmányozására fordítania. A rákot ma felzaklathatja, hogy előkerül egy régi sérelem. Eljött az idő, hogy végre elengedje ezt a problémát. A múltbéli tüskék csak lelki sündisznóvá teszik az embert. Az oroszlán túlzottan magára vállalhatja az irányítást, ám érdemes lenne a társait is felelősségteljes feladatokkal megbízni, így egy kicsit könnyebben megy majd a munka. A szűz ma kiemelkedő pontossággal végzi a teendőjét, amivel kivívja a kollégái és a felettesei tiszteletét. A mérleg egy fontos választás előtt áll, ahol a szívére és az eszére egyaránt szüksége lesz a helyes irány megtalálásához. A Skorpió határozott kiállása ma meghozza a várt eredményt egy elhúzódó hivatalos vagy jogi természetű ügyben. A nyilas vidámsága és optimizmusa ragadósnak bizonyul, így a legnehezebb munkanapot is könnyeddé varázsolhatja a munkatársai számára. A bika fizikai teherbírása csúcsra jár, így a nap folyamán elvégzett feladatok mennyisége önmagáért beszél majd. A vízöntő egy szokatlan megkeresést kaphat, amely elsőre furcsának tűnhet, ám hosszabb távon komoly fejlődési lehetőséget rejt. A halak érzelmi élete csendes mederben folyik, ami kiváló alapot nyújt ahhoz, hogy a jövőbeli személyes céljain gondolkozzon.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, a kódjátékunk pedig javában zajlik, úgyhogy ha benne van a 12-es a telefonszámodban, akkor küldd el nekem a kódjáték szót 0620-316-3000. A folytatásban pedig itt van a Swedish House Mafia. Ez pedig a Wait So Long.
1: Sunshine FM asztrológia.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Ed Sheeran. És ez volt tőle a kamerám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 4 óra. Viszont mielőtt elmennénk hírezni, illetve reklámozni, előtte kisorsolom a mai kódjátékunk nyertesét, aki pedig nem más, mint Adri. Hatalmas gratula, tiéd az Ossisburg.

0: Burger jó voltából a Sunshine menü, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, drága Sunshine-osok, kódjáték természetesen majd holnap is lesz, viszont a következő órában jön az Aquaticum 200-as játékunk, úgyhogy lesz majd egy újabb kérdés, amire egy páros belépőjegyet nyerhettek tőlünk most szombatra a debreceni Aquaticumban. Úgyhogy ezért is érdemes lesz velem tartani, na meg játszom a kedvenceinket, indulunk majd 4 óra után Loyal, ez lesz a Get Lucky.
1: Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Augusztus 15-e. Aquaticum fürdőbál. Vétek, DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek aquaticum.hu.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. 15:59-kor pedig jönnek a legfrissebb közlekedési információk, méghozzá Bordás Bélától. Szia Béla bár!
3: Szervus, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Délutáni csúcsforgalom, szárazott burkolat, kedvező látásviszonyok mindenhol, és hát a rekkenő nyárias hőség ma is azért kitett magáért, ami még mindig érezteti hatását több útépítési munkaterületennél lévő közlekedők azzal számoljanak, hogy sebességkorlátozás útszűkület előzési tilalom és a munkaterületeknél sehol nincs engedélyezve a megállás. Ez mindkét városban elmondható. Itt Debrecen belterületén például a Faragtár utcán is dolgoznak, a 33-as főútvonal bevezető szakaszán, illetve kivezető szakaszán, és sokkal nagyobb figyelemmel legyenek, jelentősen le van terhelve. És hát Hajdúszoboszló Tiszafüred belterületén is nagy a forgalom pillanatnyilag, és minden egyes üdülő övezetben nagyon sokan még pihennek, nyaralnak és szabadságukat töltik. Nagyobb követési távolságot tartsanak a délutáni csúcsforgalomban, és nyilvánvalóan a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük szépen!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok jönnek az Agrárkamaránál. 60 méteres felüljárót terveznek a debreceni Vértesi útra. Diplomához kötnék az önálló óvoda pedagógusi munkát. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Átalakul az Agrárkamara működése, miután az országgyűlés szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokról döntött. Az elfogadott módosítás célja, hogy a kamara szakmai működését politikai befolyástól mentesebbé tegyék. A jövőben nem lehet kamarai tisztségviselő többek között országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőjelölt, polgármester, vármegyei közgyűlési vezető vagy tag, illetve kormányzati politikai felsővezető. A kamarai tisztségviselők politikai pártban sem tölthetnek be tisztséget. Ha az országos elnökség a tisztségek megszűnése miatt határozatképtelenné válna, az új vezetők megválasztásáig kamarai biztos gyakorolhatja az elnökség jogköreit. Újra napirenden a debreceni Vértesi út nagyszabású átépítése. Egy 60 méter hosszú felüljáróval szüntetnék meg a vasúti sorompónál történő várakozást. Megjelent az új közbeszerzési kiírás a beruházás mérnöki tervezésére, miután a korábbi eljárást szabálytalanságok miatt érvénytelenítették. A tervek szerint külön szintre kerülne a közút és vasút keresztezése, fejlesztenék a 4-es főút csomópontját, valamint gyalog és kerékpárút is épülne a Gázvezeték utca és az István út közötti szakaszon. A nyertes tervezőnek 330 napja lesz a szükséges tervek és engedélyek elkészítésére. A tényleges építkezés így legalább még egy évig nem kezdődik el. Augusztus 13-áig meghosszabbítják a Budai Nagyantal utca lezárását. A Vámospércsi út kapacitás bővítő fejlesztéséhez kapcsolódó csomópontépítés miatt az utcát az eredetileg tervezett augusztus 7-e helyett csak jövő csütörtökön nyitják meg. Addig továbbra is útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a környéken. Saját tűzoltó laktanyát épít debreceni üzemében az Ecopro BM Hungary ZRT. A vállalat közlése szerint a létesítményi tűzoltóság már jelenleg is működik egy ideglenes állomáshelyről, a most tervezett épület pedig állandó bázist biztosít majd számukra. A szolgálat a nap 24 órájában készenlétben áll, feladatai közé pedig nem csak a tűzoltás, hanem a műszaki mentés, a megelőzés, a biztonsági ellenőrzések és a vészhelyzeti tervek kidolgozása is tartozik majd. Az Ecopro hangsúlyozta, a cél a telephely és a környezet biztonságos működésének további erősítése. Mégsem dolgozhatnának önálló óvoda pedagógusként a középfokú végzettségű óvodai nevelők egy újabb szakmai javaslat szerint. A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület azt kezdeményezi az Oktatási Minisztériumnál, hogy az óvodai nevelőmunka önálló tervezését és vezetését kizárólag diplomás óvoda pedagógusok végezhessék. A középfokú végzettségű óvodai nevelőket pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztensként lehetne alkalmazni. A már végzettséget szerzett két éven belül kellene dönteniük a továbbtanulásról, és 5 évet kapnának az óvodapedagógusi diploma megszerzésére. Az egyesület szerint a változás rövid távon létszámhiányt okozhat az óvodákban, ezért a diplomájukat már megszerző hallgatók képzésük alatt is dolgozhatnának óvodapedagógusként.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Alig mozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Drága autós barátaim, kitartást az úton, ha bármit láttok, osszuk meg egymással, jó? A forró drót 0620-316-3000, startolunk lojal, itt van tőle a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Olivia Dean, és ez volt a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, startol a mai akvatikumos játékunk, és arra vagyok kíváncsi tőletek a mai napon, hogy hány különleges helyszín és hangulat várja a fürdőbál közönségét. Adok választási lehetőségeket, jó? A1, B2 vagy C3, 0620-316-3000, tehát a mai kérdésem az, hogy hány különleges helyszín és hangulat várja a fürdőbál közönségét. A1, B2, C3, nagyon egyszerű a mai kérdés, úgyhogy várom a megfejtéseket, addig pedig játszom a kedvenceket. Itt van már Teddy Swims, ez pedig a Mr. Noy-tól.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Fisher, aki újra gondolta Jennifer Lopez egykori nagy felvételét, ez volt a Waiting for Tonight, kellemes délutánt és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek fél öt után, már rá is kanyarodunk a közlekedés információkra, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán jelen pillanatban nagyobb a torlódás, viszont van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol korábban volt egy balesetünk, méghozzá az Egyetem sugárúton, ott még továbbra is tart a helyszínelés. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk. Erősebb a forgalom jelen pillanatban Debrecenben a Gyöngyösi utcán, aztán a Rákóczi utcán, valamint a Diószegi úton is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

Kaigo, és ez volt tőle a Save My Love, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, le is zárom a mai akvatikumos játékunkat. Ugye arra volt

0: Voltam kíváncsi tőletek a mai délután folyamán, hogy hány különleges helyszín és hangulat várja a fürdőbál közönségét. A helyes válasz pedig a 3 volt. Tibornak egy hatalmas gratula, tiéd a páros belépőjegy most szombatra a debreceni akvatikum jó voltából. Úgyhogy jó szórakozást kívánok, és nem elfelejteni, hogy déltől már mi is várunk mindenkit a helyszínen, hiszen a Sunshine FM a helyi 93.5-ös frekvencián élőben jelentkezik majd Debrecenből az akvatikumból. Úgyhogy ott találkozunk, ha esetleg nincsen szombatra program. Most viszont megállunk egy picit, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hozom a kedvenceket. Damiano David és Tyler-val fogunk startolni. Ez lesz a Talk to Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A magzatok védelmében módosították az egészségügyi adatkezelési szabályokat. Hiányosságokat találtak több hajdúbihari nyári vendéglátóhelyen is. Nullára csökkent a receptre kapható gyógyszerek áfája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Módosította az egészségügyi adatkezelés szabályait az országgyűlés a várandós nők és a magzatok védelmében. Az elfogadott törvény szerint a jövőben a kismamák szifilisz tesztjének eredményét az őket kezelő orvosok és védőnők akkor is megismerhetik, ha a várandós korábban korlátozta egészségügyi adatainak hozzáférhetőségét. A változás célja, hogy egy fertőzött kismama se vesszen el az ellátórendszerből és időben megkaphassa a szükséges antibiotikumos kezelést. A parlamenti indoklás szerint az elmúlt években jelentősen nőtt ugyanis a szifiliszes megbetegedések száma hazánkban. Tavaly egyébként 2467 esetet jelentettek, idén júliusig pedig már 1367 fertőzést regisztráltak. Higiéniai hiányosságokat és hiányos allergén tájékoztatást is találtak a nyári vendéglátóhelyek ellenőrzésekor a megyében. A fogyasztóvédelem a vármegyében 31 helyszínt vizsgált, 17 fagylaltozó, 6 strandbüfé és 8 turisták által frekventált helyen működő vendéglátóegységet is. Két esetben hatósági eljárás is indult higiéniai problémák, illetve az élelmiszerek nyomkövethetőségének hiánya miatt. Több helyen a dolgozók egészségügyi könyve sem állt rendelkezésre, ezeket azonban később pótolták. A fagylaltozóknál elsősorban az édesítőszerekkel, színezékekkel és allergénekkel kapcsolatos tájékoztatás volt hiányos. A NÉBIH egyébként 3 nyári tábort is ellenőrzött Hajdúbiharban, ezek étkeztetésénél azonban nem találtak szabálytalanságot. 3 új képzés jelenik meg a magyar felsőoktatásban, az egyiket pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezte. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Debrecenben biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak létrehozását indítványozták, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést, valamint redukciós szakember mesterképzést kezdeményezett. Bekerül a hivatalos felsőoktatási szakjegyzékbe a mesterséges intelligencia informatika mesterszak is. A képzés iránt már most jelentős az érdeklődés, csak nem 1200-an jelentkeztek rá. Hamarosan kezdődik az új színházi évad. A 2026-27-es szezonban új bemutatókkal és közönség kedvenc darabokkal várják majd a nézőket. Szeptemberben színpadra kerül Federico García Lorca, Bernanda Alba háza című műve, valamint az Iszik a Galagonya című produkció is. A repertoáron marad Örkény István Tóték című darabja, a János Vitéz, valamint Dés László, Geszti Péter és Gecsó Krisztián, a Pál utcai fiúk című zenés előadása is. A hagyományos színházi produkció mellett társalgókkal és rendhagyó irodalomórával is készülnek a színészek. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, erről döntött az országgyűlés. Az elfogadott törvénymódosítás értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája a jelenlegi 5%-ról 0%-ra csökken. A kormány szerint a változás elsősorban a rendszeres gyógyszert szedők és az alacsonyabb jövedelműek kiadásait mérsékelheti. A parlament a javaslatot 178 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 56 percen keresztül még ez a Sunshine délután, hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000, az óránkat indítom Damiano Daviddel, ez már a Tartomé.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: üzemanyag információ a Sunshine FM-en.
1: Miley Cyrus, és ez volt az End of the World, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk az üzemanyag árakra. Viszont van egy nagyon-nagyon jó hírem, ugyanis csütörtökön sem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. Így az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin 576 forint per liter, míg a gázolaj 664 forint per liter. Az üzemanyag információk után pedig hát a keltető tím ugye a jól megérdemelt szabadságát tölti, viszont voltak nagyon jó pillanatok az elmúlt időszakokban. Ebből idézünk most fel egyet, utána pedig jön majd az Iron Mafia, ez lesz tőlük a bajnok.
0: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Autóban ülök, hallgatom, és azt mondom, hogy amúgy ez mi, egyébként minden reggel hallom, de amúgy ez mi.
3: Igen,
2: és
3: igen.
2: Úgy, hogy én azzal foglalkozom, a zenével foglalkozom, de már én sem tudok ennyi mindent megjegyezni.
3: Na, örülök neki akkor, hogyha így vagy, akkor én mit mondjak. Múltkor például néztem egy videóklipet, és kiderült, hogy AI-jal készült. Kossuth Lajos azt üzente című dal, illetve hát az van feldolgozva, és az teljes 100%-ig AI-jal van készítve a zene és a videóklip is egy ilyen rock előadás módban. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal. Tehát, hogy szívesen megnéztem és meghallgattam, mert nagyon meg van csinálva. És hát innentől kezdve a zenei előadóknak is ez egy komoly kihívást jelent majd.
2: Igen, szomorú világ vár azokra, akik zenével foglalkoznak, úgyhogy valószínűleg most könnyes szemmel húzzák be a cipzárt a gitáron, mert...
3: Annyi, hogy koncerten...
2: Hát a koncerten még más. Nehéz,
3: de már várom azt, hogy mikor lép fel majd valaki. Mi azt se gondoltuk annak idején, hogy a DJ koncertezni fognak. Tehát, hogy felmegy a színpadra valaki, egy Avicii vagy valaki, és akkor több tízezer ember meg ott áll, és közben azt látja, hogy egy ember ott fent tekergeti a potmétert. Én ezt soha nem tudom, de akkor most árul, de ott valós, tényleg ott mixelik ilyenkor a dalokat, vagy pedig betesznek egy pendrive-ot, egy kész mixel, és eljátszák azt, hogy most mixel.
2: Hát, el kell, hogy szomorít csak mindenkit, mert van ilyen is, meg olyan is. Tehát, hogy a szomorú ebből az, hogy az olyan is van.
3: Mert régen láttam, a nagy lemezt felrakta, bocsáss meg, a nagy...
2: Ja, hát ott nem volt mellébeszéd.
3: Ott nem volt. Ott tekergetett jobbra-balra. Volt olyan már, amikor egy DJ mellett vezethettem műsort a színpadon, és akkor amíg ő elment inni, addig én beálltam a DJ pult mögé, és akkor így elkezdtem én is csavargatni. Hát ilyen gyors pisilés még életben nem volt, mert ő csak hallotta bent, hogy mi történt? Gyorsan visszamegy, mert én kicsit lassítottam a tempón, gyorsítottam, betettem egy-két ilyen effektet, stb. És akkor meglátta, mit csinálsz? Miért nyúltál bele, ennek így kellett volna lenni. Most mondtam, hogy kicsit úgy hagyj élvezzem már én is, hogy mi az a sok gomb, legalább kipróbáljam. Ott például valóban élőben ment, de egy csomó helyen meg azt látom, hogy bedugja, és akkor megy egy 1 óra 30 perces mix.
2: De mit várunk ettől, mikor a 80-as, 90-es évek környékén? Hogy is volt ez a Milli Vanillis történet, hogy az egész világot rászette a két srác?
3: Igen.
2: És ugye mindenki elhitte. A mai technológiának köszönhetően meg ugye már nagyon kiszűrni sem tudod azt, hogy most akkor Madonna valóban énekel, vagy akkor most csak tátok, vagy egyáltalán már azt sem tudjuk, hogy ő valóban Madonna-e.
3: Ez Shakiránál volt. Shakiránál. Foci VB-n nem mindenki ezt találgatta, hogy a nyitó meccsen vajon az tényleg Shakira volt, vagy csak a hason más. A végén biztos Shakira volt, legalábbis az áró.
2: A végén igen, de szerintem az elején nem ért rá, és valószínűleg egyébként Jim Carrey-vel volt dolga. Szinte.
3: Ez már milyen, meghívnak egy Foci VB megnyitója. Á, nem érek rá. Élet a legnagyobb fellépésére nem ér rá, vagy nem tud
2: elmenni. Képzeld el, hogy a menedzser nézi a Facebook eseményt, és akkor tudod, ez egyik nap így megnyugodva tapasztalja, hogy jó van, Shakira rányomat arra, hogy ott leszek. Másik nap megint ránéz, úristen, azt írta, hogy talán.
3: Vagy a másik azt mondja, elfogadtam, jó, ott leszünk a Foci VB megnyitóján. Oké. De közben meg bevállaltunk a Körüktófőtöson egy falunapot. Ó, azt meg már nem lehet lemondani. Na mindegy, akkor most már oda megyünk, és akkor egy maket Shakirát küldünk majd a Foci VB-re.
2: Ha valaki tudja, hogy hány Shakira él a világon, szóljon már nekünk, jó?
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is még fennél szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez az

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

0: Sziasztó és Tate McRae! Ez volt tőlük a 10:35, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem tartjuk magunkban. Úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Ki tudna ellenállni a friss, még meleg kenyér illatának, pláne ha a belépésért egyetlen forintot sem kell fizetni. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-án beindul a patinás száraz malom, pörög a kosaras körhinta, és hatalmas kenyérkóstoló vár rátok. Pakold be a családot, felejtsd el egy napra a szénhidrát diétát, és ünnepeljünk együtt! Tudtad, hogy a debreceni nagyerdőben augusztus 18-a és 23-a között nem csak a virágok, hanem a sörhabok is főszerepet kapnak? A Békás-tó partján érkezik a Beer by Lake sörkert, ahol a legjobb hazai kisüzemi sörök, food truckok és pörgős DJ-szettek várnak a fák alatt. Hűzd le magad a karneváli forgatagban, és kóstolj bele a nyár leglazább sörforradalmába.
0: Köszönjük szépen, 6 órát követően pedig startol majd a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ha van benned egy üzenet, akkor ne tartsd magadba, küldd el nekem. Én pedig továbbítom 0620 316 3000, a folytatásban pedig itt van Cardinal, méghozzá Akonnel kiegészülve, ez pedig a Dangerous.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programolja.

Lady Gaga, és ez volt tőle a The Dead Dance az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 6 óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen ma is startol a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, 6 óra után pedig indulunk majd Sony Fodorával. Ez lesz tőle a Think About Us.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. Akvatikum.

0: sunshine.hu. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.
0: Ez reklám volt. Sunshine FM-en.
2: Berettyóújfalunál találták meg az eltűnt 15 éves dán lányt. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok jönnek az agrárkamaránál. Diplomához kötnék az önálló óvoda pedagógusi munkát. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Ideglenes átadási letartóztatásba került az a 22 éves magyar férfi, akit egy 15 éves dán lány Magyarországra szállításával gyanúsítanak. A dán hatóságok szerint a férfi közösségi médián keresztül ismerkedett meg a lányjal, majd augusztus 1-én egy társával Dániából Magyarországra hozta azért, hogy később szexuális bűncselekményeket kövessenek el ellene. A kiskorút augusztus 6-án a berettyóújfalui rendőrök találták meg, sérülésmentesen. A lány akkor azt mondta, hogy nem követtek el bűncselekményt a sérelmére. A férfi ellen európai elfogató parancsot adta ki, többek között emberrablás és gyermekek kizsákmányolása miatt. A gyanúsított hozzájárult ahhoz, hogy átadják a dán hatóságoknak. Októberre tolódik a központi költségvetés benyújtása hazánkban. Az országgyűlés elfogadta az államháztartási szabályok módosítását, amely szerint a kormány a jövőben kizárólag október 1 és 31-e között nyújthatja be a következő évi büdzsé tervezetét. Az új szabályt először a 2027-es költségvetésnél alkalmazzák, megszűnik a költségvetési tanács korábbi vétó lehetősége is. A testület ezentúl véleményezi a büdzsét, változik az államadósság szabály alkalmazása is, emellett a kormánynak nyilvánosan kell beszámolnia egyes költségvetési tartalékok felhasználásáról és az előirányzatok közötti átcsoportosításokról is. Átalakul az agrárkamara működése, miután az országgyűlés szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokról döntött. Az elfogadott módosítás célja, hogy a kamara szakmai működését politikai befolyástól mentesebbé tegyék. A jövőben nem lehet kamarai tisztségviselő többek között országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőjelölt, polgármester, vármegyei közgyűlési vezető vagy tag, illetve kormányzati politikai felsővezető. A kamarai tisztségviselők politikai pártban sem tölthetnek be tisztséget. Ha az országos elnökség a tisztségek megszűnése miatt határozatképtelenné válna, az új vezetők megválasztásáig kamarai biztos gyakorolhatja az elnökség jogköreit. Önálló rendvédelmi szervként megszűnik a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is. Erről döntött az országgyűlés legutóbbi ülésén. A TEK október 1-től megtartja nevét és feladatait, de az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, az objektum védelmet pedig a készenléti rendőrség veszi át. Utóbbi szervezetén belül az őrség önálló igazgatóságként működik tovább. Mégsem dolgozhatnának önálló óvoda pedagógusként a középfokú végzettségű óvodai nevelők egy újabb szakmai javaslat szerint. A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület azt kezdeményezi az Oktatási Minisztériumnál, hogy az óvodai nevelőmunka önálló tervezését és vezetését kizárólag diplomás óvoda pedagógusok végezhessék. A középfokú végzettségű óvodai nevelőket pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztensként lehetne alkalmazni. A már végzettséget szerzetteknek 2 éven belül kellene dönteniük a továbbtanulásról, és 5 évet kapnának az óvodapedagógusi diploma megszerzésére. Az egyesület szerint a változás rövid távon létszámhiányt okozhat az óvodákban, ezért a diplomájukat már megszerző hallgatók képzésük alatt is dolgozhatnának óvodapedagógusként.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A forint gyengült a vezető devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai szerint 1 svájci frank 391, 1 euró 366, 1 angol font 428, amíg egy amerikai dollár 317 forintot ér.
3: Európa bajnoki címet szerzett Halász Bence gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér az Európai Labdarúgó Szövetség. Feleségül vette párját Cristiano Ronaldo. Köszöntöm Önöket, sporthíreink következnek, én Sipos Marianna vagyok. Európa bajnoki címet szerzett Halász Bence a férfi kalapácsvetők fináléjában a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. A dobó SS sportolója 84,25 század méteres új országos csúccsal szerezte meg a sportág 19. magyar kontinens viadal győzelmét. A döntőben már az első sorozatban az élre állt egy 80 méter feletti dobással, a mezőny második magyar résztvevője Szabados Ármin pedig a 8. helyen zárt. Gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér az Európai Labdarúgó Szövetség a következő idénytől. Roberto Rossetti, az UEFA Bírói Bizottságának vezetője bejelentette, hogy a vitatott esetek ellenőrzése az eddigi 90 helyett legfeljebb 60 másodpercig tart majd. A szervezet célja a nyilvánvaló tévedések kiszűrése, emellett a piros lapoknál és az egyértelmű szöglethelyzeteknél is alaposabban vizsgálják majd a szituációk előzményeit. Feleségül vette párját Georgina Rodriguez-t Cristiano Ronaldo. Az 5-szörös aranylabdás portugál labdarúgó az Instagram oldalán közzétett fotóval tudatta a hírt, amelyen a pár gyűrűs összekulcsolt keze látható. A sajtóinformációk szerint az esküvői ceremóniát a Lisszabonhoz közeli Cascaisban tartották augusztus 11-én, napra pontosan 1 évvel az eljegyzésük után. A 10 éve együtt élő pár 5 gyermeket nevel közösen.
2: Holnap napos száraz idő várható Debrecen és Nyíregyháza térségében, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket, visszatértem, no kérem szépen, startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, az óránkat indítom Sony Fodrával, itt van a Think About Us.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: és ez volt tőlük a Save Your Tears az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ugye egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai estét, aki Péternek üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy minden egyes nap egy kicsit jobban szeretlek. Te vagy a legszebb része az életemnek. Nagyon szeretlek. Aztán Bence Rékának üzeni, hogy ne haragudj rám a tegnapért, tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom, remélem hamarosan kibékülünk. Zsófi pedig az anyukájának, Évának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a koszovói albán származású énekesnő. Ő nem más, mint Dua Lipa. Ez pedig a Dance the Night, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

és ez volt az American Girls az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Dávid üzenetével folytatom a mai estét, aki Laurának üzeni, hogy azt kívánom, bár csak most melletted lehetnék. Hiányzol minden percben, és alig várom, hogy újra megölelhesselek. Nagyon szeretlek. Aztán Nóri Balázsnak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig megnevettetsz, amikor szomorú vagyok. Te vagy az egyik legfontosabb ember az életemben. Tomi pedig a barátnőjének Eszternek üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy melletted érzem igazán otthon magam. Köszönöm a rengeteg közös pillanatot. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Doja Cat. Ez pedig a Kiss Me More. A 2 órás élő esti kívánság műsor.

David Guetta, Teddy Swims és a Tozendai 3-asa. Ez volt tőlük a Gun Gun Gun az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk.

nekünk, ugyanis felújítás zajlik a Szivárvány utcában, a parkoló egy része itt már lezárásra került, és az ott lakókat pedig arra kérik, hogy az érintett útszakaszon semmiféleképpen sem parkoljanak. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis közműfelél szintbehelyezését végzik, méghozzá 4-es főút Kert utcai szakaszán, ezért ott útszűkületre és sávlezárásra kell számítani. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy balesetünk, méghozzá Mikepércsi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint ezzel egyidejűleg erősebb is a forgalom, szintén a Mikepércsi úton. Ha pedig van közlekedési infótok, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedés, 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A 2 órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Bibi Rexa és a Fitless párosával. Ez lesz tőlük a New Religion.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Párbeszédet, átláthatóságot és a jogállam helyreállítását ígérte székfoglalójában az új köztársasági elnök. Nagyobb szakmai önállóságot kaphatnak a tankerületi iskolák. Nullára csökkent a receptre kapható gyógyszerek áfája. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Letette a hivatali esküt Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A parlamentben mondott székfoglaló beszédében az államfő hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, a politikai változás pedig nem jelentheti azt, hogy mostantól másoknak kellene félniük. Baka András kiemelte, ha a társadalom mélyen megosztott, ezért valódi szembenézésre, az ellenőrizhető demokratikus kormányzás helyreállítására és a közvagyon átlátható kezelésére van szükség. Az új köztársasági elnök feladatának tekinti a nemzeti egység megőrzését, a külpolitika támogatását, valamint egy olyan új, társadalmi egyensúlyon alapuló alkotmány megteremtését, amelyet minden magyar a sajátjának érezhet. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés. A parlament 145 igen szavazattal fogadta el a kormányzati javaslatot, amely a tankerületi fenntartású iskolák szervezeti és szakmai önállóságát erősíteni. A változások között szerepel, hogy eltörlik a köznevelésben dolgozók szabad sztrájkjogát korlátozó korábbi akadályokat, és bővül az iskolaigazgatók munkáltatói jogköre is. A jogszabály pontosítja azt is, hogy milyen jogai vannak a nevelőtestületeknek az igazgatói pályázatok során. Emellett megszűnik az a korábbi szabály, amely szerint szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral lehetett egyeztetni. Módosította az egészségügyi adatkezelés szabályait az országgyűlés a várandós nők és a magzatok védelmében. Az elfogadott törvény szerint a jövőben a kismamák szifilisz tesztjének eredményét az őket kezelő orvosok és védőnők akkor is megismerhetik, ha a várandós korábban korlátozta egészségügyi adatainak hozzáférhetőségét. A változás célja, hogy egy fertőzött kismama se vesszen el az ellátórendszerből, és időben megkaphassa a szükséges antibiotikumos kezelést. A parlamenti indoklás szerint az elmúlt években jelentősen nőtt ugyanis a szifiliszes megbetegedések száma hazánkban. Tavaly egyébként 2467 esetet jelentettek, idén júliusig pedig már 1367 fertőzést regisztráltak. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, erről döntött az országgyűlés. Az elfogadott törvénymódosítás értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája a jelenlegi 5%-ról nullára csökken. Az intézkedés a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. A kormány szerint a változás elsősorban a rendszeres gyógyszert szedők és az alacsonyabb jövedelműek kiadásait mérsékelheti. Kizárták az Opus Titas áramhálózati ZRT-t két uniós finanszírozású hálózatfejlesztési pályázatból is. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága azért vonta vissza a korábbi támogatási döntést, mert a vállalat az indoklás szerint nem felel meg az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A döntés érinti a villamos energia hálózat fejlesztésére, valamint az okosmérők beszerzésére és telepítésére kiírt RRF programokat is. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte. Tudomásul veszi a döntést, ugyanakkor más finanszírozási eszközökkel igyekeznek elérni, hogy az Opus Titas szolgáltatási területén fekvő települések ne maradjanak ki a szükséges energetikai fejlesztésekből.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap napos száraz idő várható Debrecen és Nyíregyháza térségében, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz, délután 28 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, 2. Köszi a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Az egykori nagy sikerű Faithless felvétel megvan? Az Insomniára gondolok. Na, itt szól 2026-os verzióban. Bibrex a hozzányúlt. Ez már a New Religion.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: És ez volt a Love is my husband az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kata üzenetével nyitom a második óránkat, aki a barátjának Gábornak üzeni, hogy bocsánatot kérek mindenért, amit mondtam, nem akartalak megbántani, fontos vagy nekem, és szeretném helyrehozni, amit elrontottam. Aztán Laci a testvérének, Zolinak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, Ádám pedig a feleségének, Juditnak üzeni, hogy sok év után is ugyanúgy megdobban a szívem, amikor rád nézek. Köszönöm, hogy vagy nekem, és köszönöm, hogy szebbé teszed a családunkat. Hát drága Sunshine-os, az üzenetek most megint célba értek, viszont jöhetnek a folytatásban is. Akár csak a kedvencek. Itt van már a folytatásban Lady Gaga és Ariana Grande. Ez a Rain on Me, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: kérdés.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
0: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Kovaszki meg a Vega. És az volt tőlük, amit mondjak még az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyújtuk egy csukorba, úgyhogy én átadom a terepet Katának. Jön most vele a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Ki tudna ellenállni a friss, még meleg kenyér illatának, pláne ha a belépésért egyetlen forintot sem kell fizetni. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-án beindul a patinás száraz malom, pörög a kosaras körhinta, és hatalmas kenyérkóstoló vár rátok. Pakold be a családot, felejtsd el egy napra a szénhidrát diétát, és ünnepeljünk együtt! Tudtad, hogy a debreceni nagyerdőben augusztus 18-a és 23-a között nem csak a virágok, hanem a sörhabok is főszerepet kapnak? A Békás-tó partján érkezik a Beer by Lake sörkert, ahol a legjobb hazai kisüzemi sörök, food truckok és pörgős DJ-szettek várnak a fák alatt. Hűzd le magad a karneváli forgatagban, és kóstolj bele a nyár leglazább sörforradalmába.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig durvább zenetével megyünk tovább, aki a párjának, Máténak üzeni, hogy te vagy az én biztos pontom. Bármi történjen, szeretném, ha tudnád, hogy mindig melletted állok. Nagyon szeretlek. Aztán Gergő Sárának üzeni, hogy tegnap este óta egyetlen dolog jár a fejemben. Mennyire megbántottalak. Őszintén sajnálom, remélem adsz még egy esélyt. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Bruno Mars, ez pedig az I'm Just Mind, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

Az Imagine Dragons, és ez volt tőlük a Believer az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Orsi üzeni a férjének, méghozzá Péternek, hogy köszönöm, hogy a nehéz napokon is mosolyt csalsz az arcomra, veled minden egyszerűbb és szebb. Nagyon szeretlek. Aztán Zsolti Erikának üzeni, hogy tudom, hogy most mérges vagy rám, és teljesen megértem. Csak azt szeretném, hogy tudd, sajnálom, és nagyon szeretlek. Hanna pedig a barátnőjének, Lilinek üzeni, hogy boldog születésnapot, maradj mindig ilyen őrült, vidám és szerethető. Köszönöm, hogy vagy nekem. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a halott pénz. Ez pedig a gyerekek. Kellemes estét!

0: Coldplay-es srácok, és ez volt tőlük a Him for the Weekend az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön, a napsütési lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhet meg egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő. Csapadék egyébként egyáltalán nem lesz, a reggeli órákban pedig 9 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 28 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet, ebből most a 2 órás élő esti kívánságműsor, ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Autóban ülök, hallgatom, és azt mondom, hogy amúgy ez mi? Egyébként minden reggel hallom, de amúgy ez mi?
3: Igen.
2: Úgy, hogy én azzal foglalkozom, a zenével foglalkozom, de már én sem tudok ennyi mindent megjegyezni.
3: Na, örülök neki akkor, hogyha így vagy, akkor én mit mondjak. Múltkor például néztem egy videóklipet, és kiderült, hogy AI-jal készült. Kossuth Lajos azt üzente című dal, illetve hát az van feldolgozva, és az teljes 100%-ig AI-jal van készítve. A zene és a videóklip is egy ilyen rock előadás módban. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal. Tehát, hogy szívesen megnéztem és meghallgattam, mert nagyon meg van csinálva. És hát innentől kezdve a zenei előadóknak is ez egy komoly kihívást jelent majd.
2: Igen, szomorú világ vár azokra, akik zenével foglalkoznak, úgyhogy valószínűleg most könnyes szemmel húzzák be a cipzárt a gitáron, mert...
3: Annyi, hogy koncerten.
2: Hát a koncerten még más. Nehéz,
3: de már várom azt, hogy mikor lép fel majd valaki. Mi azt se gondoltuk annak idején, hogy a DJ koncertezni fognak. Tehát, hogy felmegy a színpadra valaki, egy Avicii vagy valaki, és akkor több tízezer ember meg ott áll, és közben azt látja, hogy egy ember ott fent tekergeti a potmétert. Én ezt soha nem tudom, de akkor most árul, de ott valós, tényleg ott mixelik ilyenkor a dalokat, vagy pedig betesznek egy pendrive-ot, egy kész mixel, és eljátszák azt, hogy most mixel.
2: El kell, hogy szomorítsak mindenkit, mert van ilyen is, meg olyan is. Tehát, hogy a szomorú ebből az, hogy az olyan is van.
3: Mert régen láttam a nagy lemezt felrakta, bocsáss meg a nagy...
2: Ja, hát ott nem volt mellébeszéd.
3: Ott nem volt. Ott tekergetett jobbra-balra. Volt olyan már, amikor egy DJ mellett vezethettem műsort a színpadon, és akkor amíg ő elment inni, addig én beálltam a DJ pult mögé, és akkor így elkezdtem én is csavargatni. Hát ilyen gyors pisilés még életben nem volt, mert ő csak hallotta bent,

0: Mi történt? Gyorsan visszamegy, mert én kicsit lassítottam a tempón, gyorsítottam, betettem egy-két ilyen effektet, stb. És akkor meglátta, mit csinálsz? Hát, miért nyúltál bele, ennek így kellett volna lenni. Most mondtam, hogy kicsit úgy hagyj élvezzem már én is, hogy mi az a sok gomb, legalább kipróbáljam. Ott például valóban élőben ment, de egy csomó helyen meg azt látom, hogy bedugja, és akkor megy egy 1 óra 30 perces mix.
1: De mit várunk ettől, mikor a 80-as, 90-es évek környékén? Hogy is volt ez a Milli Vanillis történet, hogy az egész világot rászette a két srác?
0: Igen.
1: És ugye mindenki elhitte. A mai technológiának köszönhetően meg ugye már nagyon kiszűrni sem tudod azt, hogy most akkor Madonna valóban énekel, vagy akkor most csak tátok, vagy egyáltalán már azt sem tudjuk, hogy ő valóban Madonna-e.
0: Ez Shakiránál volt. Shakiránál. Foci VB-n nem mindenki ezt találgatta, hogy a nyitó meccsen vajon az tényleg Shakira volt, vagy csak a hasonmás. A végén biztos Shakira volt, legalábbis az áró.
1: A végén igen, de szerintem az elején nem ért rá, és valószínűleg egyébként Jim Carrey-vel volt dolga. Aki szinte...
0: Ez már milyen, meghívnak egy foci VB megnyitója. Á, nem érek rá. Élet a legnagyobb fellépésére nem ér rá, vagy nem tud
1: elmenni. Képzeld el, hogy a menedzser nézi a Facebook eseményt, és akkor tudod, ez egyik nap így megnyugodva tapasztalja, hogy jó van, Shakira rányomat arra, hogy ott leszek. Másik nap megint ránéz, úristen, azt írta, hogy talán.
0: Vagy a másik azt mondja, elfogadtam, jó, ott leszünk a foci VB megnyitóján. Oké. De közben meg bevállaltunk a Körüktó főutasod egy falunapot. Ó, azt meg már nem lehet lemondani. Na mindegy, akkor most már oda megyünk, és akkor egy maket Shakirát küldünk majd a foci VB-re.
1: Ha valaki tudja, hogy hány Shakira él a világon, szóljon már nekünk, jó?
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: 35 perces tanórák is jöhetnek az alsó tagozatokon. 5,7 millió forintos bírságot szabtak ki 60 puszta miatt. Átvilágítják a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány működését és gazdálkodását. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Támogatja az alsó tagozatos oktatás átalakításának irányát a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, de szerintük a reform nem épülhet a tanárok ingyen munkájára. Az oktatási tárca 14 pontos javaslat csomagja többek között 35 perces tanórákat, hosszabb szüneteket, kevesebb házi feladatot, több mozgást és élmény alapú oktatást tenne lehetővé az iskolákban. A PDS szerint azonban ehhez megfelelő számú pedagógusra és oktatás segítő dolgozóra elegendő munkaidőre is, plusz finanszírozásra is szükség van. Arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi tananyag mennyisége mellett nehéz lehet megvalósítani a változásokat. A szakszervezet szerint az új feladatokat munkaidőben kell elvégezni, és az azon felüli munkáért pedig külön díjazás járjon. Szeptembertől jelentős változások jönnek a Magyar Honvédségnél. Több katonai alakulat visszakapja ugyanis korábbi nevét és hadrendi számát. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy aláírta az elszükséges alapítókirat módosításokat, az új, illetve korábban már használt elnevezések pedig szeptember 1-től lépnek életbe. A változás többek között érinti a Bocskai István lövészdandárt, a Klapka György páncélos dandárt, a Kinizsi Pál páncélozott gyalogdandárt, valamint a Rákóczi Ferenc műszaki ezredet is. A tárcavezető szerint a cél, hogy a katonai alakulatok ismét olyan hadrendi számokat és történelmi neveket viseljenek, amelyek korábban szorosan kapcsolódtak hagyományaikhoz és identitásukhoz. Átvilágítják a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány működését és gazdálkodását, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. Teljes körűen megvizsgálják, hogy mire és hogyan használták fel az alapítványnak juttatott közpénzeket, és milyen vagyonnal rendelkezik a szervezet. Az akadémia működésére korábban 2 milliárd 250 millió forint költségvetési támogatást biztosítottak, emellett az alapítvány egy többszintes ingatlant is vásárolt. A szervezet 2020-ban kezdte meg működését Kásler Miklós vezetésével. Az átvilágítás során azt is megvizsgálják, indokolt-e az akadémia jelenlegi formában történő tovább működése. A vizsgálat és az egyeztetések lezárása után döntenek az alapítvány és a budai ingatlan jövőjéről is. Közel 6 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a 60 pusztai birtokon történt műemléki és építésügyi szabálytalanságok miatt. A hatóság szerint védett műemléképületeket bontottak el, miközben több új létesítményt, köztük szökőkutakat, díszmedencéket és kertkaput engedély nélkül építettek fel. A kiszabott bírság összege 5,7 millió forint. A kormányhivatal közölte, bontási engedélyt kizárólag a víztoronyra adtak ki. A többi épületnél legfeljebb az állagromlott szerkezetek visszabontását engedélyezték volna. A Magyar Építészkamara korábban már elmarasztalta és megbüntette a birtok tervezőjét is a műemlékek elbontása miatt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap napos száraz idő várható Debrecen és Nyíregyháza térségében, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Éjjel nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Sunshine FM.
1: It's a sun night.
2: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Ez a Sun Night.
1: Jó, mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is